0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipő?

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van. Ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éber Kóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemez Kereskedés.
0: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
3: Igen, jól hallottad.
2: Mivel egy prémium

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auru. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Beletyóújfalunál találták meg az eltűnt 15 éves dán lányt. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok jönnek az agrárkamaránál. Diplomához kötnék az önálló óvodapedagógusi munkát. Következnek

0: Vasnamennyi irányába, további forgalomkorlátozással kell számolni. A 4-es főútvonal úgy Nyíregyház úgy Debrecen belterületén is, a jelzőlámpák még több helyen sárgán villognak, 6 órakor élesre váltanak. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Ideglenes átadási letartóztatásba került az a 22 éves magyar férfi, akit egy 15 éves dán lány Magyarországra szállításával gyanúsítanak. A dán hatóságok szerint a férfi közösségi médián keresztül ismerkedett meg a lánnyal, majd augusztus 1-én egy társával Dániából Magyarországra hozta azért, hogy később szexuális bűncselekményeket kövessenek el ellene. A kiskorút augusztus 6-án a berettyújfalui rendőrök találták meg, sérülésmentesen. A lány akkor azt mondta, hogy nem követtek el bűncselekményt a sérelmére. A férfi ellen európai elfogató parancsot adta ki, többek között emberrablás és gyermekek kizsákmányolása miatt. A gyanúsított hozzájárult ahhoz, hogy átadják a dán hatóságoknak. Októberre tolódik a központi költségvetés benyújtása hazánkban. Az országgyűlés elfogadta az államháztartási szabályok módosítását, amely szerint a kormány a jövőben kizárólag október 1 és 31-e között nyújthatja be a következő évi büdzsé tervezetét. Az új szabályt először a 2027-es költségvetésnél alkalmazzák, megszűnik a költségvetési tanács korábbi vétó lehetősége is. A testület ezentúl véleményezi a büdzsét, változik az államadósság szabály alkalmazása is, emellett a kormánynak nyilvánosan kell beszámolnia egyes költségvetési tartalékok felhasználásáról és az előirányzatok közötti átcsoportosításokról is. Átalakul az agrárkamara működése, miután az országgyűlés szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokról döntött. Az elfogadott módosítás célja, hogy a kamara szakmai működését politikai befolyástól mentesebbé tegyék. A jövőben nem lehet kamarai tisztségviselő többek között országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőjelölt, polgármester, vármegyei közgyűlési vezető vagy tag, illetve kormányzati politikai felsővezető. A kamarai tisztségviselők politikai pártban sem tölthetnek be tisztséget. Ha az országos elnökség a tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válna, az új vezetők megválasztásáig kamarai biztos gyakorolhatja az elnökség jogköreit. Önálló rendvédelmi szervként megszűnik a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is. Erről döntött az országgyűlés legutóbbi ülésén. A TEK október 1-től megtartja nevét és feladatait, de az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, az objektum védelmet pedig a készenléti rendőrség veszi át. Utóbbi szervezetén belül az őrség önálló igazgatóságként működik tovább. Mégsem dolgozhatnának önálló óvoda pedagógusként a középfokú végzettségű óvodai nevelők egy újabb szakmai javaslat szerint. A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület azt kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál, hogy az óvodai nevelőmunka önálló tervezését és vezetését kizárólag diplomás óvoda pedagógusok végezhessék. A középfokú végzettségű óvodai nevelőket pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztensként lehetne alkalmazni. A már végzettséget szerzetteknek 2 éven belül kellene tenniük a továbbtanulásról, és 5 évet kapnának az óvodapedagógusi diploma megszerzésére. Az egyesület szerint a változás rövid távon létszámhiányt okozhat az óvodákban, ezért a diplomájukat már megszerző hallgatók képzésük alatt is dolgozhatnának óvodapedagógusként. Megszűnik a miniszteri jogkör az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésénél. Az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szerint a jövőben az ilyen létesítmények engedélyezése kizárólag hatósági és szakmai alapokon történik majd. A kormány indoklása szerint az új rendszerben a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi szempontokat objektív módon kell érvényesíteni. A korábbi szabályozás megszűnésével tehát a miniszter már nem jelölhet ki külön helyszínt akkumulátor újrafeldolgozó üzem számára. A módosítást a parlament 145 igen és 44 nem szavazattal fogadta el. 51 milliárd forintos programból újulnak meg Magyarország előregedett ivóvíz hálózatai a következő években. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség csökkentése. Magyarországon ugyanis naponta több száz köbméter ivóvíz vész el az előregedett vezetékek miatt. A forrásokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és más fenntartók pályázhatnak. A programból a vezetékek korszerűsítése mellett távleolvasási rendszerek, automatizált üzemeltetés és modern nyomásszabályozás kialakítását is támogatják. A források jelentős részét a leghátrányosabb helyzetű

0: betegségekbe irányítják majd. Több mint 27 milliárd forint jut a krónikus betegek szervezet gondozására. A kormány 2027 júniusának végéig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot, amelyet uniós forrásból finanszíroznak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a program elsősorban a COPD-ben és a szív-érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, illetve cukorbetegségben szenvedők hosszú távú ellátását segíti. Az első évben 621 háziorvosi praxis, több mint 57 ezer beteget vont be. A program feltételei is változnak. A vizsgálatok teljesítési követelményét 100-75%-ra csökkentik, a finanszírozást pedig a praxisok tényleges munkájához igazítják. Okosmérők telepítésével és új rugalmas áramtarifák bevezetésével alakítaná át az energiaellátást a kormány. Az első ütemben 868 milliárd forintos hálózatfejlesztési program részeként olyan mérőórákat telepítenek, amelyek negyed óránként rögzítik a háztartások áramfogyasztását. Az új rendszerre lehetővé teszi a tényleges havi fogyasztáson alapuló pontosabb számlázást, és megteremti a tőzsdei árakat követő dinamikus tarifák műszaki feltételeit is. A piaci alapú árazás választása önkéntes lesz, vagyis az okosmérő felszerelése önmagában nem jelenti a rezsicsökkentett tarifa megszűnését. A tervek szerint azok a fogyasztók, akik kipróbálják a dinamikus árazást, később visszatérhetnek a rezsivédett rendszerbe is. Ezek voltak a térség hírei. Én Szűcs István voltam, és hamarosan várom Önöket a legfrissebb információkkal. Támogatja az alsó tagozatos oktatás átalakításának irányát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, de szerintük a reform nem épülhet a tanárok ingyen munkájára. Az oktatási tárca 14 pontos javaslat csomagja többek között 35 perces tanórákat, hosszabb szüneteket, kevesebb házi feladatot, több mozgást és élmény alapú oktatást tenne lehetővé az iskolákban. A PDS szerint azonban ehhez megfelelő számú pedagógusra és oktatás segítő dolgozóra elegendő munkaidőre is, plusz finanszírozásra is szükség van. Arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi tananyag mennyisége mellett nehéz lehet megvalósítani a változásokat. A szakszervezet szerint az új feladatokat munkaidőben kell elvégezni, és az azon felüli munkáért pedig külön díjazás járjon. Szeptembertől jelentős változások jönnek a Magyar Honvédségnél. Több katonai alakulat visszakapja ugyanis korábbi nevét és hadrendi számát. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy aláírta az ehhez szükséges alapítókirat módosításokat, az új, illetve korábban már használt elnevezések pedig szeptember 1-től lépnek életbe. A változás többek között érinti a Bocskai István lövészdandárt, a Klapka György páncélos dandárt, a Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandárt, valamint a Rákóczi Ferenc műszaki ezredet is. A tárcavezető szerint a cél, hogy a katonai alakulatok ismét olyan hadrendi számokat és történelmi neveket viseljenek, amelyek korábban szorosan kapcsolódtak hagyományaikhoz és identitásukhoz. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését és gazdálkodását, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. Teljes körűen megvizsgálják, hogy mire és hogyan használták fel az alapítványnak juttatott közpénzeket, és milyen vagyonnal rendelkezik a szervezet. Az akadémia működésére korábban 2 milliárd 250 millió forint költségvetési támogatást biztosítottak, emellett az alapítvány egy többszintes ingatlant is vásárolt. A szervezet 2020-ban kezdte meg működését Kásler Miklós vezetésével. Az átvilágítás során azt is megvizsgálják, indokolt-e az akadémia jelenlegi formában történő további működése. A vizsgálat és az egyeztetések lezárása után döntenek az alapítvány és a budai ingatlan jövőjéről is. Közel 6 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a 60 pusztai birtokon történt műemléki és építésügyi szabálytalanságok miatt. A hatóság szerint védett műemléképületeket bontottak el, miközben több új létesítményt, köztük szökőkutakat, díszmedencéket és kertkaput engedély nélkül építettek fel. A kiszabott bírság összege 5,7 millió forint. A kormányhivatal közölte, bontási engedélyt kizárólag a víztoronyra adtak ki. A többi épületnél legfeljebb az állagromlott szerkezetek visszabontását engedélyezték volna. A Magyar Építészkamara korábban már elmarasztalta és megbüntette a birtok tervezőjét is a műemlékek elbontása miatt. Letette a hivatali esküt Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A parlamentben mondott székfoglaló beszédében az államfő hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, a politikai változás pedig nem jelentheti azt, hogy mostantól másoknak kellene félniük. Baka András kiemelte, a társadalom mélyen megosztott, ezért valódi szembenézésre, az ellenőrizhető demokratikus kormányzás helyreállítására és a közvagyon átlátható kezelésére van szükség. Az új köztársasági elnök feladatának tekinti a nemzeti egység megőrzését, a külpolitika támogatását, valamint egy olyan új, társadalmi egyensúlyon alapuló alkotmány megteremtését, amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés. A parlament 145 igen szavazattal fogadta el a kormányzati javaslatot, amely a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti és szakmai önállóságát erősíteni. A változások között szerepel, hogy eltörlik a köznevelésben dolgozók szabad sztrájkjogát korlátozó korábbi akadályokat, és bővül az iskolaigazgatók munkáltatói jogköre is. A jogszabály pontosítja azt is, hogy milyen jogai vannak a nevelőtestületeknek az igazgatói pályázatban. Során. Emellett megszűnik az a korábbi szabály, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral lehetett egyeztetni. Módosította az egészségügyi adatkezelés szabályait az országgyűlés a várandós nők és a magzatok védelmében. Az elfogadott törvény szerint a jövőben a kismamák szifilisz tesztjének eredményét az őket kezelő orvosok és védőnők akkor is megismerhetik, ha a várandós korábban korlátozta egészségügyi adatainak hozzáférhetőségét. A változás célja, hogy egy fertőzött kismama se vesszen el az ellátórendszerből, és időben megkaphassa a szükséges antibiotikumos kezelést. A parlamenti indoklás szerint az elmúlt években jelentősen nőtt ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma hazánkban. Tavaly egyébként 2467 esetet jelentettek, idén júliusig pedig már 1367 fertőzést regisztráltak. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, erről döntött az országgyűlés. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfája a jelenlegi 5%-ról nullára csökken. Az intézkedés a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. A kormány szerint a változás elsősorban a rendszeres gyógyszert szedők és az alacsonyabb jövedelműek kiadásait mérsékelheti. Kizárták az Opus Titas áramhálózati ZRT-t két uniós finanszírozású hálózatfejlesztési pályázatból is. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága azért vonta vissza a korábbi támogatási döntést, mert a vállalat az indoklás szerint nem felel meg az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A döntés érinti a villamosenergia hálózat fejlesztésére, valamint az okosmérők beszerzésére és telepítésére kiírt RRF programokat is. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte. Tudomásul veszi a döntést, ugyanakkor más finanszírozási eszközökkel igyekeznek elérni, hogy az Opus Titas szolgáltatási területén fekvő települések ne maradjanak ki a szükséges energetikai fejlesztésekből.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Európa bajnoki címet szerzett Halász Bence gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér az Európai Labdarúgó Szövetség. Feleségül vette párját Cristiano Ronaldo. Köszöntöm Önöket, sporthíreink következnek, én Sipos Marianna vagyok. Európa bajnoki címet szerzett Halász Bence a férfi kalapácsvetők fináléjában a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A dobó SS sportolója 84,25 század méteres új országos csúccsal szerezte meg a sportág 19. magyar kontinens viadal győzelmét. A döntőben már az első sorozatban az élre állt egy 80 méter feletti dobással, a mezőny második magyar résztvevője Szabados Ármin pedig a 8. helyen zárt. Gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér az Európai Labdarúgó Szövetség a következő idénytől. Roberto Rossetti, az UEFA Bírói Bizottságának vezetője bejelentette, hogy a vitatott esetek ellenőrzése az eddigi 90 helyett legfeljebb 60 másodpercig tart majd. A szervezet célja a nyilvánvaló tévedések kiszűrése, emellett a piros lapoknál és az egyértelmű szöglethelyzeteknél is alaposabban vizsgálják majd a szituációk előzményeit. Feleségül vette párját Georgina Rodriguez-t Cristiano Ronaldo. Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó az Instagram oldalán közzétett fotóval tudatta a hírt. amelyen a pár gyűrűs összekulcsolt keze látható. A sajtóinformációk szerint az esküvői ceremóniát a Lisszabonhoz közeli Cascaisban tartották augusztus 11-én, napra pontosan egy évvel az eljegyzésük után. A 10 éve együtt élő pár 5 gyermeket nevel közösen.
0: Ma térségünkben napos, száraz nyári idő várható. Csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene!

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Péntek van, buli van, hozok csajt.
2: Ez mindig a te feladatod volt.
1: De a pia tiéd.
2: Régen is.
1: De a
2: 30 éve így ismerlek.
1: Hogy mindig én hozom a csajt ide a buliba. Több 10 000 forintért vásárolt céges számláról szexuális segédeszközöket. Dildó, kikötöző eszközök.
2: Lehet, hogy évek óta ott van, és fogyó eszköz. De milyen járatos vagy, hogy mi mindent lehet vásárolni 63 ezerért?
1: Benne van.
2: Most végig ez megy a kocsi. Apa, mi az?
1: Hát ez tudod, egy ilyen felnőtt társasjáték is, fiam. Tehát egy intim mosószett 9990 forint. Mondom neked az árakat is, látom. A számla itt van előttem.
2: Vajon mivel indokolták?
1: Jó, ez a mi rendelésünk, várja!
2: Egy jó beosztottként mit mondok? Főnök, én úgy kezelem a céges számlát, mintha a sajátom lenne. Semmit, nagyon spórolok, nagyon vigyázok rá.
3: Csak hogy lehet olyan címkéket kérni már egyébként a rendelésekre, hogy nyeremény. Tehát, hogy mintha nem vettem volna, ezért így mondjuk a kedves pár nem tudja, hogy én fizettem érte.
1: Aha.
3: Ki lehet játszani a férfiakat?
1: Úristen, ilyen van. Laci. Hát, erre figyeljünk oda.
3: Úgyhogy most már nézzétek meg.
2: Én meg azt hittem, hogy milyen szerencsések vagyunk. Minden héten minden. Csak úgy érkeznek a nyeremények. Én amúgykor gyémántbányát nyertem, meg olajkutat Nigériában.
1: Régen volt ez a Reader's Digest újság, minden, és minden volt hozzá. Nyeremény, ajándék.
2: A lemondhatatlan.
1: Édesanyám egy szegény nagyon sok ilyet rendelt, és mindig mi ezt küldtek, azt küldtek. Hát itt nagyon jó volt. Rekordnyeremény van a lottón, és hogyha már itt vásárolni akartok, esetleg nem kell céges számláról, mit szóltok hozzá, mert hogy 6,5 milliárd, vagy
2: nekem van hozzájuk egy csomó nyeremény? Számlára, megnézem,
1: soha nem látott
2: egyes menü, a jövő heti nyertes lottószámok, tehát van egy pár ilyen.
1: 6 milliárd 760 millió. Tehát közel 7 milliárd forint. Így van, ez 27 hétnyi halmozódás, tehát több mint fél éves halmozódás. Az ötös lottón a jackpot összege így ezzel elérte.
2: Azt nem tudom, ti mire költenétek ennyi pénzt, azt már tudom, hogy Sipos Marianna kolléganőnk mire költeni, azt mondta, ha nyer a lottón, azonnal észre fogjuk venni, ugyanis minden reggel közösen reggelizünk, és azt mondta, hogy ha nyerek a lottón, vastagabb lesz a parizer karika a zsömlében, mint a zsömle. Tehát, hogy fordítva fog kinézni a szendvics, hogy igen. Két parizer karika között lesz egy kicsi zsömle.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Akkor azt mondd meg nekem most így országvilág előtt, hogy nyertél a skandináv lottón.
2: Nem elég, hogy itt vagyok? Szerintem ez úgy mindennél több.
1: Fura mosolyjal érkeztem.
2: Nem, akkor jeleztem volna, hogy Gabikám, nem vagyok olyan jól, valami, de lehet, hogy csúszok a következő
1: 10 évből.
2: Igen.
1: Na, akkor az a kérdésem, hogy te nyerted-e meg a skandináv 290 millióját?
2: Nem.
1: Te nyerted-e meg a 6-os lottó 721 millióját?
2: Nem.
1: Te nyerted-e meg az 5-ös lottó csupán 6,7 milliárd forintját?
2: Azt nem mondta, hogy ezt mindet egy ember nyerte meg.
1: Hát azt nem mondtam, csak kérdezem, hogy most ma reggel mindenkit megkérdezek erről.
2: Nem.
1: Nem, oké. Akkor te nyerted-e meg a Jokert, ami közel 30 millió forint?
2: Nem.
1: Hát Laci, akkor mit nyertél meg? Akkor minek örülsz?
2: Nehéz lett volna nyernem, hogy nem játszok.
1: Igen, tehát hogy egy picivel van kevesebb esélyed, mint annak, aki megveszi. Szóval történelmi rekordot döntött itt a nyeremények elvitele, főnyeremények megnyerése, ugyanis a múlt héten tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, akkor a szerencsejáték ZRT-t lerabolták, mármint a szerencsések, akik nyilván ugye a teljesen a véletlennek köszönhetően elvitték ezeket a hatalmas összegeket. Na most ugye sokakban felmerült a feltételezés, amire mi nem ülünk fel, még csak el sem mondom, hogy mit feltételeznek az emberek, mert azt gondolom, hogy aljas rágalom lehet, de azért a szerencsejáték ZRT is reagált, hogy nem, semmi köze nincs ahhoz, hogy itt most a Tisza nyert. Azt mondták, a közösségi médiában terjedő vélekedésekkel kapcsolatban leszögeznék, hogy a sorsolásaik hatóság által ellenőrzött körülmények között közjegyző jelenlétével. Hát én ezt nagyon unom, ezt a szöveget, úgyhogy ezt nem is olvasnám végig.
2: Csak... De, szerinted elképzelted azt a pillanatot? Értekezlet. Akár ma reggel, vagy vasárnap, mikor megvoltak a sorsolások, és akkor ki menjen be a főnöknek közölni, hogy mindent elvittek. Szóval én nem megyek, én betegszabadság vagyok. Főnök, elvitték a gyereményt. Jaj, de jó, melyiket? Mindet.
1: Nyilván nem tudjuk, mi van a hátterében. Mondanak ezt is, mondanak azt is. Mindenki azt hisz, amit akar.
2: Végül is mennyi szelvényt? Biztos van ilyen kutatás, hogy mennyit kellene ráköltened, hogy aztán garantáltan nyerjen, és sokkal többet.
1: Azt mondják egyébként, hogy mivel amúgy is már rekordmagas volt egyik-másik nyeremény, ezért nagyobb a forgalom, mivel nagyobb a forgalom, így nagyobb az esély arra is, hogy ilyen történik. Eddig a történelem folyamán kétszer történt meg, hogy ilyen sok mindent egyszerre elvittek a heti lottósorsoláson 2000-ben és 2018-ban. Várhatóan a jelenlegi forgalommal számolva legközelebb 8 év múlva fordulhat elő. Hasonló. Na visszatérve egyébként az 5-ös lottó 6,78 milliárdos főnyereményére, egyébként ez a lottó 69 éves történetének legmagasabbja. És 2026 első teli találata. Egyébként a korábbi csúcs az 2 évvel ezelőtt történt, az 6,6 volt milliárd forint, úgyhogy most ezt is elvitték, úgyhogy hát jókora összeget halmoztak itt fel. Azt nem tudom, hogy egy ember kapta-e meg.
2: Mennyiről indul ilyenkor a következő? Azt nem írják? Tehát ilyen 1 milliárd körül van a kezdő?
1: Hát már milliárdos összeg szerintem de... De olyan, amiért még az ember nem hajol. Mármint, hogy néhány ember. Van olyan ember, aki ezért nem
2: milliárd,
1: hajol.
2: Szerintem mindenki lehajol.
1: Jó, nyilván, akinek 1700 milliárdja van, az nem biztos, hogy lehajol 1 milliárd.
2: Most lehet, hogy ki lesz rakva a szerencsejáték ZRT-nél az ajtó, műszaki hiba miatt a héten zárva.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Miközben egyébként hónapokkal ezelőtt hallhattunk arról, hogy a magyarok szó szerint már gyarmatosítják Ciprust, mert már lassan, nem tudom, neked van már ott ingatlanod, vagy majd lesz? Már kétféle magyar van, akinek már van, vagy lesz.
2: Igen, nincs még.
1: Mert hogy most mindenkinek az mekkora jó befektetés.
2: Olyan olcsó Ciprus az ingatlan.
1: Igen, egyébként arányaiban igen. Tehát az itthoni viszonylathoz képest igen.
2: Nem rossz hely voltam ott egyébként, de azért életvitelszerűen nem tudom, hogy.
1: De nem is az, hogy kiköltözi, hanem hogy ugye bérbe adott. Így van.
2: Uh-huh. Veled is beszéltünk arról, hogy a labdarúgó bajnokok ligája döntő Budapesten lesz, és hogy most értesítik azokat, akik nyertek jegyet, illetve hát vehetnek jegyet. És mondta az ismerősöm, hogy nagyon boldog volt, mert szuper, jaj, de jó, kapott értesítést, vehet jegyet, stb. És mondta, hogy nagyon jó, akkor most már csak egy szállást kell keresnem, és talált egy kollégiumi szobát 300 ezer forintért abban az időszakban arra a napra Budapesten. Most már ott tartanak, és mondta, hogy azt hiszem nem fogok ott aludni, akkor már ment a külsőbb területekre, na de nyilván, ha már elmész egy BL meccsre, akkor vagy iszol egy sört, vagy valami, már nem akarsz aznap hazajönni, hanem kicsit átérezni azt az ünneplést, meg mindenfélét. Hát a vége lett a döntésnek, hogy mégiscsak inkább azt mondta, hogy tudod mit, visszajövök a BL meccs után, és keresek valahol a környéken majd maximum szállást, mert Budapesten gyakorlatilag megteltek a szállodák.
1: Hát még azzal is
2: minden.
1: Olcsóban kijön, hogyha jóval messzebb Budapesttől, és akkor inkább taxizik.
2: Igen. Hát 1,5 millió például egy apartman arra az éjszakára Budapesten, hogyha kibérli mondjuk egy 5-6 fős társaság. Azt a szétdobod, azért
1: és,
2: az sem egy
1: és
2: olcsó.
1: Máskor hétköznapokon, ó, egy százasért tétekre.
2: Körülbelül igen.
1: Körülbelül igen. Sose baj, ha lelakjátok. Nincs igen. Olyan jó állapotban, amúgy sem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Intézményenként is láthatóvá válik, hogyan alakulnak a kórházi fertőzések. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány a Paksi atomerőműnél. Csak nem egy tucat juhot öltek meg farkasok a város szélén. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Napokon belül bárki számára elérhetőek lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai intézményi bontásban is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos közölte. Az új interaktív online felületen lehet majd követni többek között a műtéti sebfertőzések, a katéterhez köthető fertőzések és a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladások alakulását. A cél nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és a problémás tendenciák gyorsabb felismerése. A szakemberek szerint a kórházi fertőzések legalább 20-30%-a, egyes esetekben ennél is nagyobb része megelőzhető megfelelő infekció kontrollal.

0: emelésére. Több mint 12.750 tonna illegálisan lerakott hulladékot számoltak fel a magyar állami erdőkben 2020 óta. Az illetékes minisztérium adatai szerint 2026. júliusának végéig több mint 4.100 illegális lerakástól tisztították meg az erdészeti társaságokat, csak nem 637 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A tapasztalatok szerint sok helyen újra és újra megjelenik a szemét, ráadásul a nagyobb mennyiséget gyakran gépjárművel szállítják az erdőszélekre. Az erdészetek kamerákkal, sorompókkal, rendszeres ellenőrzéssel és hatósági együttműködéssel próbálják visszaszorítani az illegális hulladéklerakást. Újra tárgyalnák a munkáltatók a 2027-re tervezett minimálbér emelést a vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt. A három éves bérmegállapodás eredetileg 14%-os emelést irányoz elő jövőre, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége szerint azonban már egy számjegyű növekedés lehet reális. A szakszervezetek ezzel szemben további béremelést sürgetnek, szerintük még 14% sem lenne elegendő. Farkasok támadtak egy juhállományra Kazincbarcika külterületén, mindössze néhány száz méterre a város lakott részétől. A helyi sajtó információi szerint a támadás egy hétvégi házas területen történt, ahol többen életvitelszerűen is élnek. A ragadozók csak nem egy tucat juhat öltek meg, jelentős kárt okozva az állatok gazdájának. Az esetet kamera is rögzítette, rendőrségi eljárás azonban nem indult. A farkas Magyarországon egyébként fokozottan védett állat, ezért elejtése, befogása vagy zavarása csak szigorú természetvédelmi szabályok mellett lehetséges.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma térségünkben napos, száraz nyári idő várható. Csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Emlékszel, hogy régen a játékoknál voltak ilyen csalások? Lehetett interneten találni különböző ilyen kódokat, jelszavakat be lehetett ütni, és akkor örök élet volt. És már nem emlékszem, melyik volt, Doom, vagy mi volt az a játék, ahol ilyen lövöldözni kellett, és jöttek ilyen szörnyetegek, meg mindenfélék is. Nem tudtunk tovább jutni az egyik pályán, mindig meghaltunk, stb. És akkor így egyszer csak megérkezett az egyik kolléga, és mondta, hogy jó, üsd be, hogy 34-12 csillag.
2: God.
1: Igen. Valami, és akkor már rögtön azt láttuk, hogy csing, örök élet, és onnantól, de onnantól meg nem volt érdekes a játék. Tehát, hogy akkor mindenkit lelövöldözte, az elején örültünk, jaj, de jó, tovább jutottunk ezen a pályán, na jó, jó, de hát így meg...
2: Ugyanezen szoktam gondolkodni egyébként, mikor így szóba kerülnek korrupt politikusok, hogy ők úgy nem unják az életüket, hogy ők beütik a csalókódot, és megvan minden. Tehát, hogy már nem nagyon van miért felkelni. Nem? Hát, hogyha amikor mindened megvan, nincs miért küzdeni, vagy ahogy az egyik dal szövegben is van, hogy miért van az, hogy a pénz csak éhesebbé tesz. Lehet, hogy ez van, hogy ugye azért kelnek fel nap, mint nap, hogy még többet eltegyenek, de tény egyébként, hogy megöli a játék szenvedélyt, mert egyébként, mint az életben is, nem mindig a cél elérése, hanem maga az utazás.
1: Maga az út. Igen, neked volt olyan játék, ami beszippantott?
2: Hú, igen, például a FIFA, vagy Red Alert, ami ilyen stratégiai játék volt. Igen, de egyébként nagyon érdekes, hogy mindig is vágytam arra, hogy majd legyen egy konzol, egy Xbox, egy PlayStation hasonló, és felnőtt koromra, mire eljutottam oda, hogy na akkor Xbox,
1: most megmondom.
2: Le se tojtam.
1: Hát
2: mondjuk, még 10 évvel ezelőtt vettem egyet, nálam porosodott ott egy évig, aztán úgy voltam vele, hogy megválok tőle. Nem, mert sose lehet tudni, mikor jön meg a kedvem hozzá. Na mindegy, végül eladtam, azóta se hiányzott.
1: Nálam egyébként, amikor a Covid volt, akkor előkerült egy régi laptopom, ami még voltak ilyen 1000 éves stratégiai játékok. Akkor a Kurszki csatát a simán meg tudtam nyerni a németekkel, tehát az egy ilyen páncélos ütközet volt, viszont a mai napig a balatoni csatát, ott a Balaton környékét, azt nem tudom megverni az oroszokat, úgyhogy néha-néha úgy előjön olyan 3-4 havonta egyszer, hogy na jó, mi lehetett, amit elszúrtam, próbáljuk meg újból. És most megint elővettem, vagy 2 hete, megint nem sikerült.
2: Na, mi a játék neve? Hát van hozzá csalókód.
1: Valami Panzer, nem tudom micsoda, de ilyen stratégiai játék.
2: Hát ilyen tankos.
1: Igen, és tehát van abban minden tank, meg repülő, meg mindenféle, de ez a lényeg, ez ilyen stratégiai játék. De hát amikor már nyerésre állok, akkor mindig megjelenik egy rakás T-34-es valahonnan, és kilövik a tépéseimet.
2: És akkor te várjál, te németekkel vagy?
1: Akkor most a németekkel volt.
2: Laci a fejébe vette, hogy a németekkel megnyeri a második világháborút.
1: Persze, mert hát azért mondtam, hogy a Kurszki csatát sikerült már megfordítanom, mert eredetileg ott ugye a szovjetek nyertek, de nálam nem.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Egyébként most találkoztam azzal, hogy van ilyen állami mutyi nevű társasjáték is, és sokaknak otthon a szekrényében megvan ez.
2: A gazdálkodj okosan az, mintájára?
1: A korrupt gazdálkodj okosan, igen, és akkor így elképzeltem, hogy mi lehetne benne, például 6-os dobtál, autópálya koncesziót nyertél 35 évre.
2: Igen, nagyon jó. Lomkorona sétányt építenél a Hortobágyon, a 9 lyukú híd mellett, ahol nincs fa. Innen csak 1-es és 6-os dobáson mehetsz tovább, vagy valami ilyesmi.
1: Vagy például az, hogy rossz, nem 6-os dobtál például, és akkor kimaradsz egy körből, büntetésből az Európai Parlament ülését kell angolul megnyitnod. Aha. Hasonló dolgok lehetnek benne. Tehát amit izgalmas. A képzelet elbír, egyébként pont minap láttam, szerintem egy afrikai vezető lehetett az, aki azt mondta, hogy a korrupció nem rossz. A korrupció akkor rossz, ha nem vagyok benne.
2: Igen.
1: De ha benne vagyok, akkor megvédem. Igen, egyébként nyilván ugye kétféle ember van, aki benne van, meg aki nincs. Nyilván, aki benne van, az védeni fog. De ez már egy másik lapra tartozik.
2: Mint annak idején, mikor volt a vízben ez a... Van maguknál korrupció? Nincs, de igény volna rá.
1: Igény volna rá. Hát emlékszem, Afrikában, Egyiptomban jártunk, és az idegenvezető azt mondta, egész jól beszélt magyarul, sokat járt Magyarországra, és azt mondta, hogy ha Magyarországon 10% a korrupció, akkor Egyiptomban 90.
2: Uh-huh.
1: Tehát azt így mi el nem tudjuk képzelni. Vagy ezek szerint ő nem látott bele a mi belpolitikánkba.
2: azt tuti, és az érdekes, hogy vannak olyan országok, Svájc, vagy akár a skandináv országok, ahol meg ez ilyen...
1: Majd leírni se tudják.
2: Nem is tudják, nincs is rá szó.
1: Nem tudják értelmezni.
2: Mihez? Mint ahogy volt a viccben is annak idején, hogy virágelvtárs, hát ellopták a gyárból a nem tudom, alkatrészeket, és kivitték külföldre? Nem. Akkor az...
1: Akkor itt van az.
2: Itt van az.
1: Szerintem
2: az
1: jó helyen
2: az
1: van.
2: Az a miénk. Tehát akkor az nem tűnt el.
1: Igen.
2: Együtt építették ugye a nagy hazát, és akkor mindenki azt mondta, hogy tulajdonképpen, hogyha én építem a gyárban a szocializmust, akkor én is ennek az alkotó eleme vagyok. Tehát jogom van elvinni a szeget, meg a kalapácsot, meg a többit. Én majd otthon használom.
1: Az, hogy többet járt hozzám a keméves betonkeverő, mint manapság a GLS futár, az egy dolog, de én épültem, az ország szépült. Azt írja nekünk Norbi, hogy akkor ez a korrupció olyan, mint a csoportos szex, arra kell vigyezni, hogy ki ne maradj belőle. Azt mondja, színes az embernek, a munkájából kell megélnie. Hát nem tudom, hogy itt arra gondolsz, mi a régi mondás volt, hogy mindenki a munkahelyéből él. Mert tulajdonképpen mi erről beszélgettünk, és ugye tényleg ezt hoztuk, tehát már a szüleink idejéből, bár nem gondoltam, hogy azt mondta Laci, hogy a 40-es évektől kezdve.
2: A második világháború után ez gyakorlatilag elkezdődött, és akkor egy eleinte elnézőek is voltak, pont ezért az államrendszer ugye elnézte ezt, hogy ha már fizetést meg pénzt normálisat nem tudunk adni, akkor cserébe azért a munkáját, amit ott bent végez, menjen otthon és fusizzon. Akkor indult bármilyen hihetetlen ez a kifejezés is, hogy fusi. Tehát ez az 50-es évektől.
1: Ez is valami németből átvett szó lehet?
2: Hát nem tudom, de ez
1: SCH-val kell írni?
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: a rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Közbeszerzési iratokat és adathordozókat foglaltak le az OMS-nél. Minden második szülő támogatás nélkül készül a szeptemberi iskola kezdésre. Felülvizsgálják a hungarikumok rendszerét, a pályázati kifizetéseket már leállították. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Házkutatást tartott a rendőrség az országos mentőszolgálatnál egy gyanús mentőautó beszerzési ügy miatt. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlenkezelés gyanújával indított eljárást, miután maga a mentőszolgálat tett feljelentést. A nyomozók augusztus 11-én az OMS Markó utcai főigazgatóságán és a Robert Károly körúti bázisállomáson is kutatást tartottak, közbeszerzési iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az OMS közölte, hogy teljes körűen együttműködik a hatósággal. Az intézménynél egyébként június óta külső szakértők bevonásával vizsgálják a szerződéseket és a több mint 1000 járműből álló gépkocsi parkot. Jelentősen nőtt a nemzetbiztonsági célú titkos megfigyelések száma Magyarországon 2010 óta. Az igazságügyi minisztérium adatai szerint 2010 és 26 között csaknem 19 ezer alkalommal engedélyezett ilyen megfigyelést az aktuális igazságügyi miniszter. A 2002 és 2010 közötti időszakban valamivel több mint 6 ezer engedély született. Az egyéves átlagban 1181 megfigyelést jelent, ez éves átlagban több mint 1800 megfigyelést jelent az Orbán kormányok idején, szemben a korábbi 755-tel, ami 56%-os emelkedés. Ezek nem bűnüldözési, hanem nemzetbiztonsági célú intézkedések voltak. A TASZ szerint aggályos, hogy a kérelmeket szinte minden esetben jóvá hagyták. Gyermekenként átlagosan mintegy 60 ezer forintos kiadással számolnak a családok az idei iskola kezdéskor egy friss felmérés szerint. Az elsősök esetében azonban a költség elérheti a 100 ezer forintot is. A szülők több mint harmadának komoly anyagi megterhelést jelent a tanévkezdés, miközben minden második válaszadó semmilyen szervezett támogatásra nem számít. Az iskolaszerek mellett az étkezés, az osztálypénz, a ruházat, a sportfoglalkozások és a különórák is jelentős kiadást jelentenek. A tanszerek és írószerek ára egyébként egy év alatt átlagosan 3,1%-kal emelkedett. Év végéig bizonyos ügyintézéseknél még használhatóak a régi könyvformátumú személyigazolványok, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-ától hivatalosan érvényüket vesztették, néhány esetben átmenetileg továbbra is elfogadják őket. Így például nyugdíjak, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételénél, egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, valamint utazási kedvezmények érvényesítésénél és anyakönyvi ügyintézés során is használhatók. Felülvizsgálják a Hungarikum program működését, és közben felfüggesztették az idei nyertes pályázatok kifizetését is. Az Agrártárca szerint áttekintik a korábbi döntéseket és a Hungarikum cím odaítélésének szempontjait is, mert a rendszer jelenlegi formáját nem tartják fenntarthatónak. A cél, hogy a jövőben politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntések szülessenek. A Hung 2026 pályázat korábban nyertesnek minősített résztvevőit arról értesítették, hogy a támogatások folyósítása további intézkedésig szünetel. A Hungarikumok listáján jelenleg 100 nemzeti érték szerepel.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A térségünkben napos, száraz, nyári idő várható. Csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Az ország legszebb település neveit. Tehát itt nem az, hogy szép, virágos, meg hogy milyen, hanem az neve, az milyen jól cseng, és mennyire szép. Csehi Mindszent. Igen, az nagyon jó.
2: Csengésben nagyon jó, de ilyen cipőfűző feelingje van nekem.
1: Ennek a Csehi Mindszentnek, annak olyan, mint hogy csak kicsit idegás lenne, nem? Hogy egy kicsit Csehi Mindszent. Hát gyerekeket, én tudom, miért lett Csehi Mindszent a legjobb.
2: Na miért?
1: Az északnyugati régióban. Miért a legszebb? Mert ott van egy lombkorona sétány.
3: Végre kimondhatom, sziasztok!
1: Miért eddig nem mondtad?
3: Nem, a héten nem tudtam.
1: Ja,
3: Gabi elég furán nézne rám.
1: De miért nem mondod Gabinak, hogy egyszer, hogy köszönjek majd, hogy sziasztok?
2: Gabi és a többi személyiség.
1: Igen, Gabi és
3: Gabiék.
1: A királyi többes. Királyi többes.
3: Sziasztok, Gabiék.
1: Köszönöm a alvópárnát.
3: Isten éltessen.
1: Úgyhogy ma ez a témánk a reggel folyamán, mert hogy este már ezt kitaláltam, amikor mindenféletől, amúgy a családtól is kaptam egy alvópárnát, két kisebbet, két másfajtát, úgyhogy tehát teljes komfortban vagyok
2: körbe
1: most
2: vagy
1: pazárnál. Igen, az összes többi párnát szétdobáltam ki oldalra.
3: A 4 óra 20 perc helyett 4 óra 30 percet aludtál?
1: Igen, de hallod, így keltem. Elaludtam 17 percet, tehát 17 percet tovább aludtam, mert visszanyomtam az órámon az ébresztést, és képzeld el, hogy fitten, fiatalosan ébredt, nem fájt a derekam. Ez volt
3: ennyit számít egy
1: ez
3: párna,
1: hát? Igen. Ez a szoptatós párna.
3: Adhatnál egy
1: szoptatás olyat, ami... nem volt sajnos, de...
3: Igen.
2: Te milyen pózban és mennyire alszol kényelmesen pihentetően?
3: Mm-hmm. Hát most én leginkább, amit a vállam megenged.
1: Ha egyedül alszol, kell valami, ami állandóan...
2: És a legrosszabb...
3: De ha egyedül alszol, akkor meg mindegy, hogyha horkolsz.
2: De nem? A legrosszabb, amikor a másik fél nem kell fel rá. Hiába bögdösöd, vagy csak annyit mond, hogy bocsánat. Jó, köszönöm.
3: És alkol tovább.
2: És akkor így várod a csodát, hogy történik. Valami nekem egyszer azt
1: mondták. Párod?
2: Persze, egyszer azt mondták nekem, hogy cuccogjak neki.
1: Igen, az.
2: Nem működik. Én ott cuccogtam egész este. Szerinted valami történt? Semmi. Mondom neki, hogy semmi.
1: Nem így gondolta.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Na, szóval, hogy mi igaz ebből a Ryanair-es ügyből, hogy azt írják, hogy hamarosan díjat számítunk fel a reggel 6 órás járatainkon a cserfeseknek, hogy ez igaz-e vagy sem, az majd kiderül. Én a helyükben amúgy annyira nem ugrálnék, mert elvileg arról van szó, hogy nincs kerozin.
2: Ez olyan,
1: nem is értem.
2: Ez az egyik, de ez olyan hülyeség. Most tőled például, ha végig dumálod az utat, tőled díjat számolnak fel, és tőlem, aki ezt hallgatja, én miért nem kapom meg azt a díjat? Miért a Ryanair kapja meg a díjat, amikor nekem kell ezt eltűrnöm?
1: Hát nem is az, hogy megkapja, hanem maximum jutalékot kaphat belőle. Tehát, hogy azért egy 20%-ot mert ő biztosította a helyszínt.
2: Az mondjuk, hogy jó. Mert akkor azt mondom, hogy befizetem a feleségemet a cserfesek közé, én meg odaülök mellé, megkapom az ő jutalékát. Szokták mondani, hogy te olyan jó...
1: Na, jól tudsz hallgatni.
2: Jól tudsz hallgatni, igen, igen. És akkor elég, hogyha néha rábólintasz, vagy visszaszólsz, hogy igen, szerintem is.
1: Mindig az utolsó úgy, szót kell megismételni.
2: Igen, ezzel úgy buzdítod, hogy mondd tovább. Vaj, de szeretném még hallgatni.
1: Így, ez a trükkje, gyerekek, ez
2: Pistike? Komolyan? Nem is emlékszem már rá. Na, onnantól kezdve kész. Biztos van neked is olyan ismerősöd, aki dobálózik a nevekkel, úgyhogy te tudnál egyébként, hogy az kicsoda.
1: De
2: mindig,
1: és akkor látja rajtad, hogy nem tudod, de tudod.
2: Nem igaz, hogy nem
1: de
2: tudod.
1: De tudod.
2: És Józsika, akkor... az a Pistikének a barátjának a szomszédja. Tudod, Katikának, meg Sanyikának a közös gyermek.
1: De nem, lehet, hogy keverem, szóval Pistike, és akkor újra kezdi, és akkor látja rajtad, hogy te nem tudod, hogy kiről van szó, akkor elkezd győzködni, de tudod, még ellenkezel, de nem tudom, de tudod, és végül igen. Egy 15 perces ellenkezés után azt mondod, tudom már.
2: Hát na,
1: mondtam, hogy tudod.
2: Igen, ott lakott a Kossuth utca végén.
1: A szüleinek a gyereke nem ül háttal a moziban, és nem fütyül a víz alatt, hát tudod. De gyerekek, vannak olyan emberek, akikkel nem lehet beszélgetni, mert csak ő, mindegy, ha a falnak mondaná.
2: És mindig überelni akar téged. Hmm. Tehát ha te azt mondod, hogy fáj a vállad, semmi. De nekem mind a kettő
1: fáj. A fogam? Nekem két fogam fáj.
2: Mert mind a kettő fáj. Csak kettő ami megmaradt. Amúgy azon gondolkodtam visszatér, hogy a Ryanair-nél lehet, hogy kialakítanak akkor ilyen sarkot. Csak eddig az volt kiírva rá, hogy pilótafülke.
1: Most meg lepcses.
2: Tehát megkérjük, lepcses utasainkat fáradjanak előre a pilóta mellé. Jobban szeret úgy repülni, hogyha közben dumálnak mögötte.
1: Lenne itt egy pilótafészek mellett egy plegykafészek.
2: És akkor lehet, hogy a Ryanair majd bevezeti ezt is. Pszichológus szolgáltatás. Lennének ilyen szolgáltatások a repülőn, nem? Hát mi most megtaláltuk a rést a pajzson. Hát ez kell. A 12-es ülés sornál ott pszichológus. 13-asnál műkörmös. 14-esnél fodrász. Mész hátra a különböző bár, klubhelység, igen. Stb. 18 év felettieknek a legvégén a farok résznél.
1: Ott lenne köműves fős. Bemutatnánk az új technológiákat.
2: Igen, pilóta képzésünk kezdődik a második sorban, aki esetleg szeretne a repüléssel foglalkozni, mehet előre. Szerelőket, nem tudom, és a mentős katasztrófa védelme, de ők megjöjjenek rögtön oda előre. Tehát lennének ilyenek.
1: Ha, jó van. Ezen még gondolkozunk.
2: Ráadásul lehetne külön járatokat indítani. Tehát minden járaton más képzés.
1: Csak a fodrászok mennek.
2: Igen. Larnakára indul már is járatunk Debrecenből. Kérjük fodrász vendégeinket, azonnal szálljanak fel. És mire megérkeznek? Na, mindenki megtanulta, hogy kell szőkíteni, hogy kell festeni, daljározás, stb. Visszafelé a kőműveseket várjuk Larnakából. Megérkeznek a kőművesek, mindenki leszáll szakképzett kőműves. Kész.
1: Ilyen gyors talpaló.
2: Amúgy iskolába.
1: Igen. Amúgy igazad, de ilyen gyors talpaló. Tehát, hogy az, hogy 3 hónapos OKI hülyésket. 3 órás.
2: Ennyi.
1: Igen. Larnakáj. Vagy még nincs is 3 óra talán.
2: Ne, hát vagy valami ilyesmi. Festőképzésünk indul, mindig átfestjük a repülőt. Odafelé még piros volt, visszafelé már zöld.
1: Annyi egyébként, hogy ezt inkább a MÁV közlekedési vonalain tudnám elképzelni, mert ott több időd van.
2: És van időd kiszállni, és hát kívülről is le tudod festeni.
1: Ott van időd megöregedni.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Közbeszerzési iratokat és adathordozókat foglaltak le az OMS-nél. Betörte az árat, majd motorolajjal öntötte le volt élettárs autóját egy igari férfi. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány a paksi atomerőműnél. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Házkutatást tartott a rendőrség az országos mentőszolgálatnál egy gyanús mentőautó beszerzési ügy miatt. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés gyanújával indított eljárást, miután maga a mentőszolgálat tett feljelentést. A nyomozók augusztus 11-én az OMS Markó utcai főigazgatóságán és a Robert Károly körúti bázisállomáson is kutatást tartottak, közbeszerzési iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az OMS közölte, hogy teljes körülön együttműködik a hatósággal. Az intézménynél egyébként június óta külső szakértők bevonásával vizsgálják a szerződéseket és a több mint 1000 járműből álló gépkocsi parkot. Féltékenységből rongálta meg volt élettársa debreceni lakásának bejárati ajtaját és autóját egy férfi, közölte az ügyészség. A vádirat szerint az igari vádlott még márciusban kereste fel korábbi párját, majd többször ököllel megütötte és megrúgta a bejárati ajtót, amelynek zárja és zsanérja is megrongálódtak. Ezt követően az utcán álló személyautót motorolajjal öntötte le. A férfi több mint 150 ezer forintos kárt okozott, amelyet később a biztosító megtérített. A debreceni járási ügyészség most garázdaság és rongálás miatt emelt vádat, és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetést szabjon ki. Kigyulladt egy autószerelő műhelyként használt melléképület Berettyóújfaluban a Liszt-Ferenc utcában. A lángok átterjedtek a hozzáépített családi ház egy részére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szomszédos épületből két embert kellett kimenekíteni. A

0: El a kormány Pakson az alacsony dunai vízállás miatt, Magyar Péter miniszterelnök közölte. Az atomerőmű legtöbb turbináját a hőség és az apadó Duna miatt le kellett állítani, jelenleg csak kettő működik. A kormány ezért Paks és Duna-Szent Benedek között fenékküszöb építését rendelte el, mintegy 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A munkálatok éjjel-nappal zajlanak, 100 katona bevonásával. A cél, hogy néhány héten belül megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtéséhez, és visszaállhasson a teljes kapacitás. Emellett két 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsőjezhetnek a Duna vízszintjének ideglenes emelésére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Románia irányába indulunk, ott pedig a mező közepére építettek egy elektromos töltőállomást. Egészen lenyűgöző a látvány.
2: És vannak tényleg ilyen érdekes történetek, hogy például olyan faluba, ahol szerintem így ránézésre laknak, vagy 300-an, a falu végén olyan játszótér, meg mindenféle van megépítve, hogy csak pislogtam, hogy azt a betyár is gyerek van egyébként a faluban, tehát tessék mondani, mert nagyon...
1: Nincs, de a 78 éves Jolika néni ott hintázik benne.
2: Volt már valaki, aki ott töltött bármit, és ezen az akkumulátort töltőberendezésen.
1: Nem
2: van
1: találtak oda.
2: De lehet, hogy úgy voltak vele, hogy a következő benzinkút vagy töltőhelység az nagyon messze van, és oda kellett egy, mert már nem bírták volna ki az autók. Nem olyan sűrű egyébként, teszem hozzá, Romániában, főleg nem az autópályán a benzinkút hálózat sem. Felmész az autópályára, mész 60-70 kilométert is, nem olyan sok autópályájuk van, de nagyon sokat kell menned, hogy egyáltalán találj benzinkutat. Nekem nem sikerült, volt, hogy le kellett hajtanom az autópályáról, bemenni egy kis faluba, ott megtankoltam és visszajöttem, mert egyébként nem volt.
1: Egyébként 36,5 millió forintnak megfelelő, tehát magyar forintba kerül, vagy került hát Romániában, és igen, lejben szeretnéd, várjál, mindjárt átváltom neked.
2: Hát az most 72 forint.
1: Igen, amúgy 100 ezer eurót írnak, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy na most sokan egyébként ezen röhögnek, meg ugye az internet is felkapta, hogy a semmi közepén Romániában van egy ilyen elektromos töltőállomás 4 parkolóhelyjel. A polgármester azt mondja, nem érdemes túl hamar ítélkezni. Amikor elkezdesz valamit, hát nem mindig tökéletes. Lehet mutogatni, de a kérdés az, hogy csinálunk-e valamit, vagy sem. Mi ez előbb itt választottuk. Hát nem tudom, hogy ez mennyi idő kellett, hogy ezt a polgármester úr megírja.
2: Nem tudom, de hát ennyi alapon, akkor tényleg kezdjünk el mindent. És akkor leaszfaltoznak 2 métert, majd kiírod rá, hogy itt épül az új Hungaroring. Tehát így ez igazából valahol el kell kezdeni, nem?
1: Igen, ez legyen a mai nap gondolata és mondata, bármit, amit elrontottok a mai napban, akár a munkahelyen, vagy bárhol. Mondjátok azt, hogy nem mindig tökéletes. A kérdés az, hogy csinálunk-e valamit, vagy sem.
2: Igen, ez aranyos. De nem tudhatod, hogy ott éppen nem épül majd mellette valami nagy bevásárlóközpont, vagy valami, csak egyelőre arra még nincs pénz, de a töltőállomás az már megvan.
1: Hát nyilván úgy voltak vele, hogy gyorsan mire van pályázat. Oké, akkor itt a semmi közepén lesz egy töltőállomás. Mi van még? Bölcsöde? Tegyük mellé. Tegyük mellé bölcsöde.
2: Milyen praktikus. Jönnek az anyukák reggel a bölcsödébe, tudnak tölteni.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nagyon érdekes, amikor nyaralni mész, és mondjuk autóval mész, neked nem tűnik fel, hogy odafelé mindig sokkal rövidebbnek tűnik az út, mint vissza? Tehát amikor hazafelé jössz szabadságról, akkor mintha ilyen komótosan, nagyon lassan, akkor már úgy jönnél hazafelé. Tehát ott már nem vár semmi élmény, hanem csak az, hogy hazajössz, maximum a családtagok, meg a kutya, meg a többi.
2: A megye táblákat, és akkor még nagyobb letargiában.
1: Nekem, amikor Budapestről jövök, a leglassabban onnantól telik az idő, hogy ki van írva, hogy polgár. Vagy legalábbis az, amikor már írják, hogy rövidesen ott vagyunk. Az utolsó 50 kilométer az gyakorlatilag ilyen, hát az nagyon-nagyon lassan.
2: Nagyon lassan, de olyankor jellemzően mindig hátulról dudálnak, meg villognak rá. És nem érted, hogy nem, miért telik lassan.
1: Ugyanolyan tempóban megyek, de volt egy közös ismerősünk, aki azt mondta, hogy ő például ott szintén ugyanezt, mikor elmeséltem, és így rám nézett, és mondta, hogy neked is. Én olyankor mindig rálépek a gázra, hogy az utolsó 50-et, azt adjuk már meg gyorsan. Na, a balesetek többsége egyébként pont ebből adódik, hogy már mindenki úgy van vele, hogy már mindjárt otthon vagyunk, most már nem állok meg pihenni, most már kicsit gyorsítok, stb. Tehát pont olyankor kell még óvatosabbnak lenni.
2: Érdekes, amit mondasz, hogy a nyaralásból hazafelé jövet, ott inkább ugye ennek a hátterében az van, hogy hogy már nem akarsz hazajönni, meg tudod, hogy véget ért egy kellemes időszak, és vissza kell térni a mindennapokhoz. Miközben én inkább ezt szoktam tapasztalni, ennek az ellenkezőjét, ha valahova megyek, ami nem nyaralás, legyen az munka, és hosszabb táv, odafelé hosszabbnak tűnik, hazafelé rövidebbnek. Azért, mert ugye már addigra ismerem az utat, vagy legalábbis az agyam feldolgozta
1: hát
2: ezt.
1: Hát már felszabadulsz. Nyilván odafelé még tele van az agyad gondolatokkal. De pont egy ismerősöm mondta, hogy jaj, már milyen hosszú napom lesz, mikor lesz már vége, stb. És mondtam, hogy hova sietteted ennyire? Élvezd ki minden percét, még akkor is, ha tudod, hogy egyébként nehéz napod lesz, és szeretnél túl lenni rajta. Gyerekként is megvolt ez, nem? Tehát az iskolában, óvodában van most egy kedves ismerősöm, akinek bölcsődés a gyereke, már most ez kialakult a gyereknél, konkrétan nem szeret bölcsibe járni, vagy legalábbis elindulni nem szeret, és minden reggel már jönnek a kifogások, hogy miért nem. És végig megy szépen a rokonságon. Kati mama nem ér rá, hogy vigyázzon rám, nem ér rá. Jó, Piri mama, ő sem. És akkor megy ez a leltár, és a vége mindig az, hogy akkor elviszik bölcsibe. Nyilván akkor ott annyira nem élvezi, de ha egy vagy két napot nem megy bölcsibe, utána az gyakorlatilag elrángatni nem lehet. Tehát annyira nem akar. Mondtam neki, hogy nagyon jó, mert ez lesz majd később a hátralévő nem tudom hány évedben is, akár a munka tekintetében, vagy az iskolában, vagy a többiben, hogy oda se mindig mész majd szívesen.
2: Hogy hívják? Mennyi idős most?
1: Dániel. És kicsi, most megy majd Oviba.
2: Most megy Oviba. Dániel, üzenem neked, hogy én minden reggel így kelek fel. 42 éve.
1: Igen, és Gabi is felkel, és végigmegy az egészen. Vajon, Kati mama nem ér rá, hát ha...
2: Visszatérve arra, hogy hogyan lassítsuk le az időrohanását, most az időérzékelés mechanizmusainak megértése néhány gyakorlati tanáccsal szolgálhat számunkra, például szerezzünk rendszeresen új élményeket, mert a kutatások azt mondják, hogy az agy részletesebb idegi kapcsolatokat alakít ki az új információk befogadásakor. Tehát ilyenek az utazások, a hobbi, a nyelvtanulás, a reggeli műsorunk hallgatása. Igen, szubjektíven ez megnyújtja az időt. Aztán változtassunk ugye a megszokott mintánkon, ezt már mondtam is, hogy a robotpilóta üzemmódot azt inaktiváljuk, és egy információfeldolgozó üzemmódba kapcsoljunk azáltal, hogy például reggel két cukor helyett egyel isszuk a kávét, vagy véletlenül kedvesen köszönünk a kollégáknak, nem ahogy szoktunk.
1: Igen.
2: Törjétek meg a rutint.
1: Tipikus ma reggel. Bejöttem az ajtón, és Marian ennyit mondott. Hát mi van már megint vele? Csak a szokásos. Tehát nyilván az ember, amikor elalszik, rohanni kell, készülni kell, késésben van, stb., akkor úgy és akkor ritkán még, van jó kedve.
2: És akkor még ilyet hall a rádióban, miközben késésben vagy, válasz új útvonalat.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.
3: And feeling like P. Diddy,
4: hey,
3: grab my glasses, I'm out the

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Súlyosan terhelt az állami ADHD ellátás, hosszúak a várólisták. Megszólalt az MLS a TAO milliárdok elszámolása körül kialakult vita után. Naponta 200 ezer tonna kukorica ég el a napon. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több százezer embert érintett Magyarországon az ADHD, miközben az állami ellátórendszer súlyosan túlterhelt és hosszúak a várólisták. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar a gyermekek 4-8, a felnőttek 3-4 százalékát érintheti, ami hazánkban összesen akár 320-430 ezer embert jelent. Egyre többen csak felnőttként kapnak diagnózist, köztük sok 40-60 év közötti páciens. A kivizsgálás több pszichiátriai és pszichológiai találkozóból áll, a kezelés pedig gyógyszeres és pszichoterápiás módszereket is kombinálhat. A szakemberek szerint az állami diagnosztikai helyeken jelenleg jelentős kapacitás hiány van, ezért országszerte bővítenék a felnőttkori ADHD ellátást. Közleményben reagált a Magyar Labdarúgó Szövetség a TAO támogatások elszámolása körül felmerült kérdésekre. Az MLS szerint 2010 és 25 között összesen 304 milliárd forint TAO és állami támogatás érkezett a szövetséghez. Ebből 51 milliárd forint felhasználása még folyamatban van. A fennmaradó összeggel pedig elszámoltak. A minisztérium eddig 89 milliárd forintnyi program ellenőrzését zárta le, ezeknél pedig 73 millió forint visszafizetését rendelték el. Jelenleg egyébként 169 milliárd forintnyi elszámolás ellenőrzése van folyamatban. Az MLS szerint ugyanakkor nincs lejárt határidejű kötelezettségük. Szeptember 1-től újraindul a vasúti személyszállítás Tiszaújváros és Miskolc között, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 2023-ban bezárt vonalon naponta 10 személyvonat közlekedik, majd 33-38 perces menetidővel. A járatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak, és kerékpárszállításra is lesz lehetőség. Miskolcon egyébként az új menetrend jó csatlakozást biztosít majd az Intercity járatokhoz, a térség autóbusz közlekedését pedig fokozatosan a vasúti menetrendhez igazítják majd. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy Somogyvár megyei gazdaságban, ahol több mint 1800 sertést kell felszámolni. A Mébih laboratórium augusztus 9-én erősítette meg a fertőzést, miután az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A hatóságok azonnal lezárták a telepet és megkezdték a teljes, mintegy 1850 egyedet érintő állomány felszámolását. A fertőzés újbóli megjelenése miatt 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet is kijelöltek. Naponta mintegy 200 ezer tonna magyar kukorica termés ég el a tartós hőség miatt. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége szerint az augusztusi 40 fok körüli hőhullám drámaian rontja a termés kilátásokat, így országosan már csak körülbelül 2 millió tonna kukoricával számolnak. A szakemberek szerint a forróság gyakorlatilag naponta hatalmas mennyiségű termést tesz tönkre a földeken. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a napraforgó is komoly károkat szenvedett az extrém szárazságban. A szakértők arra figyelmeztetnek, ha a szélsőséges nyarak tartóssá válnak, több térségben radikálisan át kell alakítani a vetésszerkezetet, sőt egyes szántókat akár gyeppé is vissza kell majd alakítani.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint ma erősödött a jelentősebb devizákkal szemben, valamennyi vizsgált árfolyam csökkent. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a svájci frank 389, az euró 365, az angol font 427, amíg az amerikai dollár 316 forintot ér. A legnagyobb csökkenés egyébként a svájci franknál történt. Ma térségünkben napos száraz nyári idő várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz, délután 28 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Szám.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Úgy döntöttem, hogy gondolok végre rád, és a válfájdalmaidra, és behozom a féltve őrzött
2: már bontom is
1: méhészeti eszközömet. Ez pedig egy mély méreg krém balzsam, amit egyszer használtam, és hát most vagy annak köszönhető, hogy azonnal javult a vállam, brutálisan erős mentolos illata van. Tehát olyan, hogy a családot elüldözöd vele. Tehát egyszer bekentem, és azt mondták otthon, hogy soha többet nem merdek tenni, de szinte másnapra elmúlt a fájdalom, úgyhogy valóban nagyon hatékony csodaszer. Nagyon remélem, hogy neked is segíteni.
2: Ma még megyek közösségbe, akkor azt mondod, inkább este használjam.
1: Hát én azt mondom, hogy...
2: vagy náthások közé kell mennem, és mindenki végre kapok levegőt.
1: Például. Szerintem egyébként a vállam megijedhetett attól, mert attól, amit otthon kaptam ezért, ja. Mert hogy olyan mentol szaggal voltam a házban, ami engem nem zavar, de mindenki mást igen.
2: Aha, hát figyelj, megpróbálom, én már próbáltam ezt a kínai olajat, van ilyen kínai, hát az, annak is erős szaga van, akkor van a...
1: Lóbalzsam, meg ilyenek?
2: Hát az, nem, ez még annál is brutálisabb. Uh-huh. Aztán kaptam egy nagyon jó krémet rá, ami állítólag két nap alatt elmulasztja.
1: Tehéntőgy?
2: Azt is próbáltam, igen, ott Évának is köszönöm szépen a tippet, az ajánlatot, elküldtem még fotót is, mindent beszereztem, az sem volt rossz.
1: Utána... Ezen találtam egy legelőt, igen. Megtaláltam a teheneket, nehezen adta a tőgyét.
2: Jeges, vizes borogatás, ecetes vizes borogatás, még egyet nem hagytam
1: az ki. Az elírás volt amúgy, nem borogatást írt fel neked az orvos, hanem borozgatást.
2: Egyébként lehet, hogy ez lenne a megoldás. Tegnap már utána néztem, pszichés alapon is lehet, és a bal válnak külön jelentősége van, hogy miért. Az azt jelenti, hogy érzel elmileg feszült vagy, tehát feszültségben élsz. Hát jó, hogy feszültségben élek, miután fáj a vállam. Hát ilyen hülyeséget. Most vettem olyan vitamint is, amit az egyik boxoló ajánlott, vagy aki boxolással foglalkozik, akinek szintén fájt a válla, és mondta, hogy lehet kapni olyan táplálék kiegészítőt, ami így a porcképzést, meg a nem tudom mit segíti, és higgyem el, hogy abból beszedek 3 dobozzal, és kutya bajom nem lesz. Uh-huh. Ránéztem.
1: 3 dobozzal, dobozonként 120 darab.
2: 120 darab dobozos, pontosan, látom, te is ismered, és napi egyet kell bevenni. Mondtam, Csabikám, ez nagyon jó ötlet, egyébként tényleg segít.
1: 360.
2: Úgyhogy majd jövő ilyenkor a beszámolok róla, hogy használta, de elkezdtem azt is szedni. Tehát most úgy mindent egyszerre ez a nagy dózisban, aztán majd hát ha valamelyik használ.
1: Ha új év napján elkezdem, akkor két ünnep között már jó leszek.
2: Igen.
1: Okay. Azt írja nekünk, kedves hallgatók, Fatera csilis kenőcsre esküszik. Mondjuk az hotdogban nem rossz.
2: Csilis kenőcs? Na, ilyet még nem hallottam. Na, az mondjuk biztos, hogy csíphet.
1: Igen, ezek szerint akkor tehát legyen jó mentolos, jó csípős, jó erős. Igen.
2: Figyelj, az már tuti, hogy ha mély méregre még ráteszek egy kis csiliszószt, tehát ez a... bevegyek majd ilyen étterembe, és elnézést, mit szeretne? Valami mexikói étel, én csak csiliszószt kérek.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: A legmagasabb csaláshoz érkeztünk el, Indiában járunk, és a történet nem is olyan régen látott napvilágot. Egy egészen hosszú időn keresztül tudták kiszedni az emberekből a pénzt egy nagyon komolyan működő csalócsoport, akik teljesen hamis útdíjbeszedő rendszert építettek ki. Hagyok időt, hogy elképzeljük, hogy amikor megyünk, esetleg külföldön is járunk, és vannak ilyen útdíjkapuk, amelyeken áthaladunk, előtte fizetünk, és akkor utána áthaladhatunk rajta. Másfél éven keresztül több ezer autóst vettek rá arra, hogy fizessen, egy valójában nem létező szolgáltatásért. Kiépítették a teljes útdíjkezelő rendszert.
2: Mondjuk legalább azok, ők beruháztak.
1: Volt
2: kiadás. De nem járt arra egy rendőr sem, meg senki nem tudta, bár úgy voltak vele szerintem, hogy na, már megint kitaláltak valami hülyeséget, oké, jó, akkor fizetni kell.
1: Főleg Indiában, ahol egyébként nagyon pörög az élet, sokan vannak, nagy a forgalom, gombamód nőnek kifele, építmények,
2: dolgok. Amúgy mekkora ötlet. De most azon gondolkodtam, hogy nagyon sok helyen ki van rakva, akár kis hazánkban is, hogy magánút, és azt mondja, hogy nem hajthatsz be, csak célforgalom. És mi van, hogyha oda tesz egy fizetőkaput? Tehát azt mondja, hogy egy sorompóval lezárom, oda jössz, ha mégis át akarsz menni, akkor ennyi. Hogy azt tiltja a törvény, nem lehet?
1: Szerintem a közterületfelügyeletnek lenne ez.
2: Na de jó, de a magánútad, tehát a saját telked.
1: Ja, mondjuk mondasz valamit,
2: és azt mondod,
1: én pont egy magánúton lakom.
2: Igen, na megengedett, hogy ott áthaladjon. Vagy annak vége van? Tehát az egy zsákutca?
1: Nem, áthaladható, viszont mindkét oldalát én lesorompózhatnám. Igen. Tehát, hogy ahhoz van egyébként jogom.
2: Ennyi. És akkor mi van? Ugyanúgy te is beszeded. És csak fel az indiaiakat? Hol lehet olcsón fizetőkaput beszerezni?
1: Figyelj, jön a futár, akár pizzát hoz, akár bármilyen más terméket, fizet.
2: Igen. Tessék. Aha.
1: Így lesznek az ingyen temus dolgok.
2: Jön a villogó tűzoltó, ég a szomszéd háza, fizet.
1: Mondjuk ő magasabb ára.
2: De arra gondolj, mit is szeretne? Tűzoltó vagyok, csak szeretném eloltani a tüzet. Hát az bárki mondhatja. Hát az... De arra gondolj, azért, mert piros autóval meg szirénával jött. Mennyi? 1250.
1: Beszaladok a házba, hogy visszajárulhozom.
2: Nem tudok visszaadni, igen.
1: Igen. Szóval itt Indiában egyébként 254 millió forintnyi összeget hagytak ott a kapuknál, vagy a kapunál. A kapu az létezik, maga a szolgáltatás nem létezik, és azt állították, hogy a beszedett pénzt a közeli településeken templomok építésére fordítják. Hát ki ne akarna akkor olyan úton menni, ahol a templomot tudja támogatni.
2: Tehát így van, még jótékonyság. Nyilván nem épültek templomok.
1: Nyilván nem, de mielőtt átment a kapu, még keresztet is vethetett.
2: Igen, otthon viszont nagyon szép kis házi oltárok voltak, tehát azokat, hogy megcsinálták aranyból.
1: Igen, ugye Indiában is nagyon vallásos emberek élnek, és akkor elképzelhető, hogy ott például, mert szerintem idehaza annyira templomok építésével nem lehetne, én azt gondolom, hogy itt ugye érzékenységet például gyermekekkel lehetne kelteni, állatokkal, állatvédelem, gyermekvédelem. Na és akkor, hogy hogyan buktak le?
2: Elfogytak az autók az autópályáról.
1: Pontosan. Hát,
2: nem kellett hozzá Sherlock Holmesnak lenni, ott ültek, és akkor mondta ott Tacsit, hogy figyelj már, mindig nem jönnek az autók. Tegnap még 32 autó jött az autópályán percenként, most meg már csak 3, holnap már egy se jön, hogy hova tűntek az autók.
1: Nem, azt látod, te ott látod a távolban, az egy ördög szekér.
2: Igen, nézték a vészt, és akkor mondja, te figyelj, a navigáció tud egy jobb útvonalat. Olcsóbb, arra le, kész. Na, ez hány kilométer volt ez a szakasz?
1: Hát azt nem írják, hogy hány kilométer.
2: 2.
1: Szóval gyanúsan üres lett az autópálya, és ez volt az a beszédes jel, ami ugye a lebukásokhoz vezetett. A közelben futó hivatalos autópálya feltűnően lecsökkent a forgalom, mint írják. Ez az üzemeltetőknek szemet szúrt, a hatóságok pedig megnézték a műhold felvételeket. Na ennek segítségével fedezték fel az illegális létesítményt.
2: Műhold felvétel. Nem volt egyszerű.
1: Hova mennek az autók?
2: Hát csak ki kellett küldeni egy ilyen hatósági autót, és ott volt egy rakástábla, olcsóbb út jobbra.
1: Hogy követik el a többieket.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
4: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt. Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
3: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
8: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
7: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Mégsem kell mindenhol azonnal lecserélni a régi szemét. Az asszály már az állattartást is veszélyezteti Hajdú Hadház és Hajdú Dorog térségében. Felülvizsgálják a hungarikumok rendszerét, a pályázati kifizetéseket már leállították. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Év végéig bizonyos ügyintézéseknél még használhatóak a régi könyvformátumú személyigazolványok, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-ától hivatalosan érvényüket vesztették, néhány esetben átmenetileg továbbra is elfogadják őket. Így például nyugdíjak, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételénél, egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, valamint utazási kedvezmények érvényesítésénél és anyakönyvi ügyintézés során is használhatók. A régi igazolványok cseréje közben folyamatosan zajlik. Egyre súlyosabb gondot okoz az asszály a hajdúság gazdálkodóinak. Hajdú Hadház és Hajdú Dorog térségében a kiszáradó legelők miatt drágul az állatok takarmányozása, miközben a kukorica, a lucerna és a napraforgó termés hozama is csökken. Egy helyi gazdaságban a 400 anyajuhot már tavasszal is csak rövid ideig tudták legeltetni, Szénából pedig az idei termés helyett a tavalyi készletre kell támaszkodniuk. A gazdák szerint hosszú távon az öntözés és a víz helyben tartása jelentheti majd a megoldást. Újabb programokkal folytatódik hétvégén a Belváros Szeretem rendezvénysorozat a városban. Szombaton családi programok, kézműves foglalkozások, gyermekkoncert és mazsorett bemutató is várja az érdeklődőket a belvárosban. Este pedig is szabadtéri DJ programokat rendeznek a Piac utcán. Vasárnap tematikus városi séta idézi fel a régi debreceni vásárok, céhek és mesterségek világát. Mindkét napon ingyenes tárlatvezetést is tartanak a Kerékpáros Múzeumban. Egész hétvégén pedig állatportékákat bemutató fotókiállítás is látható. A programok ingyenesen látogathatóak. Három új képzés jelenik meg a magyar felsőoktatásban, az egyiket pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Debrecenben biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak létrehozását indítványozták, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést, valamint reedukciós szakember mesterképzést kezdeményezett. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitással tér vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő program 11 iskolában már újraindította beltéri foglalkozásait, szeptembertől pedig összesen 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják majd a mozogni vágyókat. A részvétel továbbra is ingyenes. A kezdeményezés az elmúlt években közel 300 ezer résztvevőt mozgatott meg, így Debrecen egyik legnagyobb közösségi egészségmegőrző programjává vált. Felülvizsgálják.

0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nem csak a mezőgazdaságban, hanem például szenvednek az allergiások is. Itt van ez az erős szél. Állítólag olyan magas a pollen koncentráció, tehát a levegőben, a dió, magyaró, én nem tudom, nem értek ez, el Istennek nem vagyok allergiás, de észrevettem magamon, hogy nálam is jelentkeznek ezek az allergiás tünetek. És amikor ezt elmondtam, kiderült, hogy nagyon sok olyan embernél is, ezt már orvosok is megerősítették, akik soha nem voltak allergiások, ez a szemviszketés, orfolyás, stb. És nincs semmi bajod egyébként, csak nyilván az, hogy szárazság van, hogy a pollen koncentráció magas, szóval tényleg brutálisan sok a például a repülőjárat. Nyilván nekünk ez kényelmes, felülsz egy repülőre, elmész, sokan csinálják ezt, hogy elmegyek Dublinba, kirepülök délután, mert csak 8-10 ezer forint, ott vagyok reggel 6-kor elindulok Budapestről, ott töltöm az egész napot, este 8-kor meg visszajövök egy másik járattal. De hát ezek azért komoly környezeti károkat okoznak.
2: Igen, hát hogyha volt valami pozitívum a Covid-ban, már nem sok, de nem talán...
1: Sok, de ez az egy.
2: De az egyébként igen, hogy kicsit lelassult, leállt a világ, és ugye tiszta volt az ég, jó volt beleszippantani a levegőbe. Hát most meg nyilván ugye azok miatt vagyunk taknyosak, akik elmennek nyaralni, úgyhogy köszönjük szépen nektek. Megvan az összefüggés.
1: Miattad nem esik az eső, mert te nyaraltál.
2: Azért nem értem ezt az egészet, mert hogyha önkiszolgáló kassa, ott jellemzően van egy mérleg, nem? Tehát, hogy az alapján ellenőrzi a rendszer. Pontosan tudja azt, hogy mi az, amit ráhelyezel. És volt, hogy véletlenül más tettem rá, egyből kiszúrja. Tehát, hogy
1: nem egyezik a súly.
2: Ott nagyon, ott milligramra szerintem.
1: Igen, igen. De hát ez a kapargatásos módszer, amit mondtál, és akkor így jött, hogy valaki megvette a FIFA DVD-t, vagy ilyesmit, de közben meg...
2: Három zsemle árája.
1: Rátette, ha nem tudom minek, a Elvis Presley összesek, az éppen akciós volt a vonalkó, ugye, végülis CD. Azt meséltem neked egyszer, nem, hogy jártam, vagy ajándékba, amikor vettem egy telefont, és kiderült egyébként egy nagy áruházban, hogy használt volt a készülék, visszavittem, reklam álltam, stb. Álltam sorban.
2: Jó, már fel volt töltve a telefonkönyv.
1: Már fel volt töltve, és még egy részét ismertem is, tehát ezek szerint ugyanarról a településről jött, és akkor visszamentem, visszaadták az árát, stb. És akkor így mögöttem álló úriember mondta, hogy hát én sokkal jobban jártam, mert ő például akkor ugye egy Elvis CD-t, vagy nem tudom, mi volt amit meg akart venni, és magyar nyelven a csendesé volt rajta. De kívül a borító meg minden az stimmel, csak belül a lemez nem volt.
2: Metallica összes takar.
1: Az milyen hangulatos, nem? Tehát amikor megkapod, beteszed, és akkor Elvis tudott magyarul. Ezzel nem is emlékeztem.
2: Kellemes dalai voltak.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Közben pedig eljutottunk az érettségi, az idei érettségi történetében, most már ugye a negyedik naphoz. Volt hétfőn egy magyar nyelvés irodalom, kedden a matematika, szerdán a történelem, ma pedig az angol nyelv, úgyhogy dear guest, I have bad news, but after bad news, I have good news.
2: Klasszikus!
1: I am, though I am.
2: Ezt hogy megtanultad azért?
1: Hát párszor megnéztem, mert nem hittem el. Tehát elsőre ugye megnézed, fel se fogod, hogy ez mi akar lenni, másodjára megnézed, már
2: kezdek
1: kapizsgálni.
2: Ez egy Európai Uniós Parlamenti Bizottsági Ülés volt, ha jól emlékszem, ugye?
1: Így van, és hát Dajs Tamásnak köszönjük szépen, hogy örök emléket állított ennek az eseménynek, mert azt gondolom egyébként, hogy ez innentől kezdve egy ilyen klasszikussá vált.
2: Van egy amerikai hölgy egyébként, aki Magyarországon él, a férje magyar, de már most visszaköltöztek rá Amerikába, ő megtanult magyarul, de tökéletesen beszél.
1: Jó, nem mondod.
2: Egyébként, és vele elemeztették ezt a angol szituációt, ezt is, meg egy másikat is, tehát politikusoknak az angol nyelvtudását tesztelték. Nem nagyon tudott hozzászólni.
1: Hát ez nem nagyon van mit.
2: Tehát van némi akcentusa.
1: Igen, mondjuk nekem hasonló az oroszom, azt sose tanultam. Amúgy az látszik, tehát hogy az látszik, hogy azért évtizedeken keresztül olyan körökben mozgott, ahol kellett angolul beszélni. Tehát látszik, az, hogy aki sose látott angol szöveget, és nem hallott még angol szót, vagy nem ejtett ki a száján, az nem tud ennyire sem. Uh-huh. Tehát azért ne becsméreljük, mert én azt gondolom, hogy ez azért legalább egy olyan teljesítmény, amit akár egy 5-6 éves is el tud sajátítani.
2: Meséltem neked, egyszer egy görög edzővel csináltam interjút, angolul beszélt, és akkor így elmondta a választ, tap-tarap-tarap-tarap végig, és én utána próbáltam lefordítani, hogy miket mondott, és mondom, esküszöm, nem értem ott a közepét, hogy a bánatot mondott ott a meccs végén. Felhívtam ismerősömet, aki szuperul beszél angolul, minden perfekt, és mondom, fia, hallgass már meg, mondj, de valami akcentussal beszél, görög akcentussal, de nem értem, hogy mit mond. Visszahív pár perc, mondom, te nagyon hülye, az ott görögül beszélt. De ami nem jutott eszébe angolul, ott átváltott arra háromszóra görögül, és folytatta tovább, majd utána vissza angolra.
1: Nekem is van ilyen ismerősöm nyaraláson, ez a hol angolul, németül, magyarul, mikor melyik szó jut eszébe, és akkor azt mondja, hogy hát de ugye nem bonyolult nyelve ez, hát nem bonyolult külföldiül beszélni, csak egymás után rakod a szavakat.
2: Így van.
1: Na hát remélhetőleg azért itt az angol nyelvi érettséginél nem ezt a metódus követitek, hogy csak egymás után teszitek a szavakat, ugyanis van, ahogy emlékszem, vagy 12 igeidő is, a franc egye meg őket, úgyhogy sok sikert kívánunk nektek. Hogyha halljátok nyilván ezt a felhívást, akkor késésben vagytok, nem? Vagy majdnem 8-tól kezdődik az
2: érettségi? Meg van neked a Gálottó nevű úri ember, aki...
1: Nekem Gál Völgyinek van meg az a videó, amikor ja, ő is
2: érettségizik. Igen, Gálottó 23 nyelven beszél egyébként, a saját maga által kifejlesztett nyelvtanulási módszerrel, és azt mondta, hogy roppant egyszerűen pár hét alatt meg tudsz tanulni.
1: Tudom, melyik az. Az, amikor a...
2: Kifejezéseket tanulsz, gyakorlatilag komplett mondatokat.
1: Meg a tankönyvet a párnád alá teszed.
2: Ne, az nem az.
1: Az a módszer.
2: Nem, az a nagymamád módszere. Kisunokám majd holnapra megálmodott.
1: Az a 35 éve alszom így, és még rohadt kényelmetlen, de ugye nem tudok nyelveket.
2: Nálunk egy klasszikus kifejezés maradt meg, a gyerek még óvodás volt, amikor Olaszországban voltunk, és mondtam, elmagyaráztam neki, hogy kell köszönni, meg hogy kell megköszönni dolgokat, mikor megyünk mondjuk a fagyizóba, hogy köszönsz, hogy ciao, és megköszönöd a végén, hogy grácie. És láttam a gyereken, hogy így jár az agya, megkapta a fagyit, majd köszönt egyet, csávole.
1: Csávole.
2: Ugye azóta is így hívjuk a csávolet, összevont a ciao és a gráciét, mert azt mondja, sokkal egyszerűbb így.
1: Hát, mint amikor serdül a gyerek, és beszáll a liftbe a tőle idősebb, és azt mondja, csúszia.
2: Jó napot. Hogy is köszönjek?
1: Igen, szerintem a legjobb, hogyha a napszaknak megfelelően.
2: Integet.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam az úr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentetem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát ahogy mondani szokták. Tehát ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt, te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
2: Igen, de nem akármilyen lopása.
1: Na.
2: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy
1: Jó, hát nem tudott annyit, mint mondjuk a nagyok.
2: Hát igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kúdjával legót lopott.
1: Micsoda? Sárgarépa kúdjával legót lopott?
2: Igen.
1: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Ja, nem, mert önkiszolgáló.
2: Igen.
1: Önkiszolgáló. Figyelj, a Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát, hogy rendben van. De hogy ennyire kis stílbe...
2: De hogy nem ez volt az első eset neki, tehát ő egész héten trükközött ezzel.
1: Ezt egy hetet így végignyomott?
2: Igen, csak kiszúrták a biztonságiat, aztán viszlát.
1: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, így gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert ugye figyelj, itt tisztán, aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot. Hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
2: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
1: Úristen.
2: Úristíz.
1: És azóta minket átcsesznek.
2: Igen.
1: Kokalevelet azért visszatérnék. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy így megismerkedtünk vele.
2: Miért
1: kellett ezt kivonni?
2: Miért?
1: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
2: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségizők közé tartoztam, én pont az írásbeli
1: részét.
2: Én az írásbeli részét.
1: Kiraktad a tetkóidat?
2: Nem, akkor még nem volt.
1: Nem volt?
2: Még nem volt.
1: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
2: Anyudis azt mondta. Turbórágó rám égett a napon. Tételsorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
1: Aha, jaj.
2: Innen ebb. Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen Szökely nem
1: mondjára.
2: Igen.
1: Mindig olyan tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
2: De ott is vannak jó fejek.
1: A testnevő tanár mit keres ott? Oké, de hát most a testnevő tanár most mit érek vele?
2: Csináltad mit vele tízfekvőt, hát a felélénkül.
1: Igen, azt mondja, hogy Pécike, tízfekvő támasz.
2: Jó, az látom, agyadat serkenti.
1: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam, látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű, nem ám úgy csak a sima.
2: Hozok egy szekrényt, ugordát.
1: Igen.
3: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
1: Nem emlékszem.
3: Kérlek szépen, utolsó táborban voltunk.
1: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel. De már ott vagyunk, okay. A Balatonnál.
3: Nem is építőtábor volt.
1: Érettségi előtt.
3: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
1: És meghívtak egy kukoricára.
3: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. Hát de többen is voltunk. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen hát ilyen 0-24-es és ilyen konzumhölgyekkel.
1: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
3: Nem, de miután nem kellett semmit vizetni.
1: A lokálba.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt. Bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítsuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás, de feljelentés viszont nem érkezett. Tehát, hogy ilyenkor azért nagy kérdés, hogy kihez fordulnak.
2: És akkor hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
1: Vagy amíg nem te vagy
2: te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból? Mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenkit be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
1: Feljelentést kell tenni. Ugyanis, tehát, hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk
1: időpontot
2: pont a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az odajáró kuncsaftok.
1: Igen.
2: És hogy azokkal...
1: Hogy ének évadján, igen rossz arcú figurák.
2: Igen.
1: Nem lehet egyszerű, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen
2: sok
1: működnek
2: helyen,
1: ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért.
1: Olyan csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány, és
1: az
2: akkor
1: örömanyának
2: néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hé, szép fiú, elszex? És akkor
1: ennyi?
2: Mondta, hogy, igen, azt mondja.
1: Ha még fel se ébredtem, hagyja meg, igen, még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy meg kint -8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, hogy nem.
1: Hát ilyenkor még felkelni sem bírogtam, hogy felállni.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, le vagy fel.
1: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? A tévének meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkülül, lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
1: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott, nyomkodta a saját kulcsát. Error. Csomó embernél nem volt lakáskulcs, mert minek vigyen magával lakáskulcsot, amikor tudod ezt a számkódos beléptetést.
1: Hát mondjuk azért, mert áramszünet is lehet.
2: És aztán kiderült, hogy egyébként volt lakógyűlés, csak hát a lakógyűlés, hogy majd ő ki fogja cserélni, meg lecseréli az
1: nem
2: egészet. Csak nem sokan voltak, meg a számokat nem osztották ki, és akkor így mindenki ment haza, illetve csak próbálkozott, úgyhogy jött a össznépi társasjáték, becsengetünk mindenhova, hogy hát, ha valaki otthon van, és fentről ki tudja nyitni az ajtót.
1: És amikor állnak sorba, kigyózó sorban, és egymásnak csengetnek az emberek, és akkor egymáshoz szólnak, hogy te hülye, én is itt vagyok, a sorban lent vagyok, hát nem tudlak beengedni.
2: Itt állok mögötted, hát én már egy órája.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. Itt van.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
4: Augusztus 15-e.
5: Akvatikum fürdővál.
4: Vétek.
5: DJ Szecsei.
4: Akusztikus gitárzene.
5: Három különleges helyszínen.
4: Gyere velünk fürdőbálozni.
5: Jegyek.
4: Akvatikum.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot szedtek össze a magyar erdőkből. Két embert kellett kimenekíteni egy berettyújfalui tűz miatt. A bíbor fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 12.750 tonna illegálisan lerakott hulladékot számoltak fel a magyar állami erdőkben 2020 óta. Az illetékes minisztérium adatai szerint 2026. júliusának végéig több mint 4.100 illegális lerakástól tisztították meg az erdészeti társaságokat, csak nem 637 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A tapasztalatok szerint sok helyen újra és újra megjelenik a szemét, ráadásul a nagyobb mennyiséget gyakran gépjárművel szállítják az erdőszélekre. Az erdészetek kamerákkal, sorompókkal, rendszeres ellenőrzéssel és hatósági együttműködéssel próbálják visszaszorítani az illegális hulladék lerakást. Kigyulladt egy autószerelő műhelyként használt melléképület Berettyújfaluban a Liszt Ferenc utcában. A lángok átterjedtek a hozzáépített családi ház egy részére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szomszédos épületből két embert kellett kimenekíteni. A berettyújfalui és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két palackot is kihoztak az égő helyiségből, majd eloltották a tüzet. A beavatkozást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 9 közúti beruházás szerepel az idei útfelújítási programban Hajdú-Bihar vármegyében. Országosan 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák jelentős része néhány kilométeres szakaszokat érint, de sok helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem a teljes pályaszerkezet megerősítése történik majd. Az országos programban egyébként 114 projekt uniós TOP plusz forrásból újul meg. A tárca célja egy több évre előre tervezhető útfelújítási program kialakítása. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új, fagyasztáson alapuló technológiát a pitvarfibrilláció katéteres kezelésére. Az Ice Magic krioballonos rendszer több ponton méri a hőmérsékletet, így a beavatkozás közben pontosabb képet ad a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti az orvosokat a kezelés optimalizálásában, és hozzájárulhat a szabályos szívritmus hosszabb távú fenntartásához. A debreceni klinikán 20 éve végeznek ilyen jellegű katéteres beavatkozásokat, évente pedig több mint 250 pitvar fibrillációs ablációt hajtanak végre. A bíbor fehér lett idén Magyarország tortája. A Magyar Cukrászipar Testület versenyében 6 sütemény jutott a döntőbe, közülük végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását választotta győztesnek a zsűri. A tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A bíbor fehér fő ízvilágát az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl adják, vajas piskótára, tejfölös, túrós, mósz, valamint erdélyi gyümölcsös zselé réteg.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Óriási probléma, amit ugye azért az életem során tapasztalok, hogy az emberek a saját jogaikkal nincsenek tisztában. Tehát, hogy nem kellene egyébként ezt is alaptantervbe venni? Mint ahogy a pénzügyi dolgokat, ugyanúgy a jogot, vagy ugye ahogy a Kreszt is mondtuk, tehát hogy olyanokat, amit tudunk is használni az életünk során, mert a Pitagorasz tétellel még csak-csak, de a kovalens kötéssel hát ott nem szoktam tudni, mit kezdeni.
2: Szegény kémia tanárok mindig csuklanak, mert mindig a kovalens kötés hozzuk fel.
1: Mert ez az egyetlen, amit emlékszem. És arra sem tudom, hogy mi.
2: Igen, meg a másodfokú egyenlet megoldó képletét, na ha azt, még emlékszel
1: na
2: erre.
1: Azt végképp nem kellett, mert a Pitagorasz tétel, azt mondom, hogy még amúgy jól jöhet.
2: Az jól jön, az... hát amikor burkolsz, vagy valamit ki kell számítanod, a távolságot azért az úgy rendben.
1: Az nem rossz, de hogy másodfokú egyenletet hol az anyámba használja, mert most már úgy szeretnék, csak hogy azt elmondhassam, hogy azért még emlékszem rá, na mindegy. Szóval arra gondoltunk, hogy a hallgatókat is bevonjuk abba, hogy milyen vicces feladatok elé állítanák a külföldieket, hogyha szeretnének egy ilyen tesztet. Például írta nekünk Klári, hogy szálljon fel egy buszra úgy, hogy senki ne mondja neki azt, hogy ez nem ide megy.
2: meg hogy melyik ajtón kell felszállni.
1: Másik, igen. Azt mondja, beszélgessen 10 percet egy nyugdíjassal az időjárásról, a politikáról és a kenyér áráról.
2: Ezek lennének a tételek?
1: Igen.
2: Igen, lenne gyakorlati is, nem tudom, nyergeljen fel egy lovat és...
1: Például.
2: Igen, és
1: háton menjen. Ülve,
2: és puhítsa a húst a nyereg alatt.
1: Így van, és háton ülve íjazzon. Nem mintha magyarok amúgy általában ezt tudnák.
2: Igen. Igyon meg fél liter kumiszt. És élje túl.
1: Aztán lehetne ilyen is, hogy te mit húztál? A lángosost. Egy teljes fokhagymás, tejfölös lángost kell úgy elfogyasztani, hogy ne csöpögjön a pólóra.
2: Ez jó. Egyél egy nyíregyházi giroszt.
1: Igen, giroszt.
2: Igen, ne folyjon rád. Tehát az is egy remek.
1: Aztán ilyet írtak még, hogy úgy kell végigvezetnie egy vidéki úton, hogy egyetlen kágyúba se essen bele. Legendák szerint még senkinek nem sikerült.
2: A világcsúcs.
1: Nyilván magyarok egyébként nem úgy vezetnek, hogy az előttük állót nézik, hanem az utat. Tehát, hogy ugye az a kérés, hogy az utat nézzük. Hát én az utat szoktam nézni.
2: Nálunk egyébként a motorosoknál van egy ilyen mondás, és tényleg így működik, hogy ahova nézel, oda mész. Uh-huh. Tehát, hogy mindig oda kell tekinteded a motorral is a kanyarba, ahova majd éven akarsz fordulni. Hát de ugyanez van, amit te mondasz, a sok kátyú meg minden miatt. Automatikusan ezt nézel, ott egy kátyú. Már bele is mentél. Tehát,
1: kiszorul, ott van még egy, de jó, észrevettem.
2: És mit mondott erre az oktató? Mindig a kátyú mellé néz. Hát úgy azért baromira lehet elmotorozni. Tehát, hogy mindig nézem a szélét. Tehát, hogy elsolnok
1: mellett. Negyed óra motorozás után bekancsulsz. De megfelelődik a fejed.
2: De tudod, így mennek a szemvizsgálat, az a kórházban, jó napot kívánok. Már 82. motoros, ma is még csak 11 óra van.
1: Mit csinált maga? Hát, bejöttem Kisvárdáról dolgozni.
2: Mindenkinek keresztbe áll a szemem.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor. Tehát amint egy kis víz érte...
2: Éjszaka, titokban.
1: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
2: Hát milyen őszintén volt? Előjött. De hogy mikor?
1: De mikor? Honnan? Tehát ezek előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok. Nem számít az rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
2: Nézd meg azt a kisfilmet, ami fent van ilyen videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitchpunk, meg a nem tudom mi, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom mi annak a neve.
1: Az később, az talán augusztus környékén.
2: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a három cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész, négy kézzel.
1: Leülök,
2: falatozol. Várod majd ránéz. Na, Gabi már megint usonnázik. Tehát ott üldögél, szépen kiúzod, megeszed, kész. Ennyi. Tehát, hogy ne foglalkozz bele. Nem tudsz vele mit csinálni, úgysem. Ez olyan, mint nekem a örökös háborúmmal vakondal, neked a gyomokkal. Engem már a gyom annyira nem is izgat. Nyilván két napra kitettem a lábam, édesapám megjelent nálunk, hogy etesse a kutyát, és mire hazajöttem, ő a két szikűt kipermetezte meg mindent, és én mondtam, hogy...
1: De apa, csak két szikű volt nálunk.
2: Igen, én mondtam, hát körülbelül ezt mondtam, hogy bizonyos területen úgy voltam vele, hogy hát gyom, de legalább zöld. Hát most már szép sárga.
1: Tehát, itt
2: hogy...
1: nevelgetem mióta.
2: Igen, ő meg jót akart. Hát, nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem még ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az eresz alatt, és
1: mint
2: onnan
1: az szóltam. Afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
2: Igen, ugye a ma reggeli témánk a hiány volt, a műtrágyából is hiány. Ha
1: nem mondod, abban is csip van.
2: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
1: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiány szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát abban nem van olaj.
2: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen,
1: hogy,
2: de majd,
1: hogy mi lehet
2: majd,
1: az, majd biztos, hogy mire fogják rá.
2: Biztos összefügg.
1: Szóval engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem. Csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a fűven kívül. A füvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van. Ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát hogy és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd az kimegy júniusra.
2: Hát most a pitchpunkot orvaszájban láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd nézz szét, pár nap, most jön rá ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
1: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek szétterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen terjeszkedik. Muhar. Valami ilyesmi lehet.
2: Na, hát azt kiírtani nem tudod.
1: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen nagyobb terjedelmi volt, kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Képzeld el, az van ráírva, úgy mentettem el a fájnevet, hogy UFO. Ugyanis egy ilyen nagyon erősen fénylő égi testet láttam, és a kamerával amennyire csak lehetett rázumoltam, és úgy elkezdett pulzálni. Nyilván ez a valószínűleg a fénynek, vagy a csillagnak a hatása, tehát semmi köze hozzá, de ilyen rombusz alakú volt az egész, ahogy pulzált, és baromi jól mutat a felvételen, mint hogyha egy UFO lenne, biztos, hogy nem az, mert ott volt napokig, és meg sem moccant, tehát valószínűleg valami. Egy csillagász kapásból így a fejes, te idióta, hát az a Vénusz volt, vagy valamelyik.
2: Egyébként az, hogy az UFO-k létezése nagyon sok mindenre magyarázat lehetne, akár technológiában is, hogy hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben is a technika, technológia, meg olyan dolgok, amiről nem hallottunk, vagy olyan dolog, amit ugye manapság kezdünk el használni az elmúlt években, aztán kiderül, hogy ja, hát a hadsereg már 50 évvel ezelőtt ezt használta.
1: Állítólag ezek a földön kívüliek, ebben a sorozatban láttam, ők azért jöttek ide, hogy segítsenek nekünk, és hát bennem mindig bennem van, hogy valamelyik vércsoport, most meg nem mondom már melyik.
2: Mindig összekeverjük.
1: A negatív.
2: De ugye a feleségem is az.
1: Igen. Tehát, hogy az állatvilágban negatív. Nincs csak pozitív vércsoportú ember, és hogy a negatív az valami földön kívüli lénytől származhat, és ők azért jöttek, hogy segítsenek nekünk, és állítólag a piramisok is azért épültek, hogy az ilyen tájékozódási pont, meg ilyen.
2: Az, hogy visszataláljanak.
1: Igen. Te az a nagyon szúrós hegyes, oda kéne menni, arra, hogy én nem akarok oda menni. Tehát ez a, mikor kiküldik a nagykövetet, és megvan az a szituáció, hogy ki van írva, hogy Londonba, New Yorkba, ki hova megy éppen, Rómába nagykövet, és Ulánbátor, senki nem akar menni Mongóliába, és akkor ilyen körbe-körbe mennek a szék körül a jelöltek, és amikor fügy szó van, akkor mindenkinek le kell ülni egy székre, és hát nyilván aki Ulánbátorba megy, az a legszomorúbb. De hát gondolom ugyanígy vannak az UFO-k is, mennek körbe-körbe, és akkor te hova mész, erre a bolygóra, arra?
2: Ó, nem áll
1: föl,
2: már megint.
1: Már kétszer voltam a
2: földön. 3000 éve is voltam ott, mintha tegnap lett volna. Azt írja Márk, ezt már egyébként olvastam, de mondom, megosztom veletek is. Szerintem a feleségem is az, nem büfög, nem szellent, de még csak szagot sem éreztet maga után a WC-n. És van olyan, hogy ha jól csinálok valamit, akkor nem kötözködik, nem talál ki azon a más, hanem megdicsér, hagyj pihenni, úgyhogy egész jól elvegyül.
1: Jó, még a vércsoportját nézd meg, ha negatív, akkor 100% hogy UFO.
2: Biztosan.
1: Igen,
2: biztosan.
1: Tehát ő is segíteni akar neked, csak
2: azt
1: azért
2: mondja, jött. Ivet, rám szokott úgy nézni a férjem, mint egy UFO, amikor olyan dolgot kérek, amit pikpak el lehet intézni, így néha elgondolkodom. Azt mondja Benny, hogy hiszek benne, minden nap találkozok olyan hülyével, aki tudti már bolygóról származik.
1: Igen, akkor ezek szerint ott van Pataki Attila, akit már el is raboltak, tehát ő is azért beszámolhatna arról, de voltak egyébként ilyen szituációk.
2: Ott más a szondáztatás jelentés állítólag.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valami, tehát, hogy a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az irat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített irat megsemmisítőket, nem?
2: Mekkora
1: tehát,
2: ötlet.
1: Hogy olyan fiók, amit beteszel, amiben beteszed az iratokat, az összest, és akkor betolod, és akkor az nem másik betűnik. Oldalon már ki is jön. Tehát a beépített irat megsemmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanatban, látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
2: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jól kivitelezhető.
1: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanál, várjál, én rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
2: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd.
1: Hát
2: tehát,
1: igen.
2: Hogy biztonságot ad.
1: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi. Ennyi
2: igen,
1: a történet.
2: Igen,
1: és lehet már más kell csinálnom, az, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy már ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
3: Tehát van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
1: Nem mondod?
3: Komolyan, soha.
1: De hát azért voltál már nyaralni, meg
3: nyaralni kéne, voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon volt.
1: Hát miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
3: Tehát az voltam, ahol voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
1: Laci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
3: Nem, azért egy nap. Én leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
1: amúgy
3: szauna,
1: nem olyan szardolok,
3: meg ilyesmi. Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
1: Na, én is ezt kezdtük, hogy ez tök jó.
3: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
1: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
3: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
2: Én a szöges ellentétetek vagyok.
3: De fekszel a napra,
2: én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
1: Ég a testem
2: is. És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
1: csorog a víz
2: nekem,
1: minden a fejeden, nem?
2: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitot, hogy én feketén jövök haza.
1: Azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
2: Konkrétan
1: nem,
2: egyébként
1: egy kört-tojás
2: megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős voltam.
3: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy marán sült tökörtojás reggelire.
2: Az ennyi, az a testem.
1: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad?
2: Igen. Még mindig összegyűjtettem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matraccégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat.
3: Uh-huh.
2: Elmennétek? Elhát.
3: El.
1: Hát, amúgy
3: el,
1: de arra is ráunnál,
2: jó, de vinnéd, ha megint
3: aludnék el. Engem felkelsz otthon, elhagyod a otthonodat, odod a párnak, nagyon nehéz napom lesz. Itt kell, 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész, és folytatod tovább.
1: Vagy hazamegy, és nem alszol.
3: Igen, tehát azért az úgy...
1: Próbálsz fennmaradni.
3: Az úgy kemény.
2: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
1: Ne.
2: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
1: Nem.
3: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
1: Mert te kóstoltál, mi?
2: Igen.
1: De.
3: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
2: De már túl vagyok
1: száraz,
2: rajta.
1: Figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
3: Már pazarolj, ha csak ugye?
1: Nem. És
3: picúr,
1: akkor úgy
3: add
1: csinálom.
3: Add ide a táladat, megeszem én.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Ancona is szerelmesek. Nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Anconai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: A

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben az egészségügyminiszter. Betörte az árat, majd motorolajjal öntötte le volt élettársa autóját egy igari férfi. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány a paksi atomerőműnél. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaéléssel szemben Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter. A tárcavezető a mentőautó beszerzések miatt indult, nyomozásra reagálva közölte. Minden gyanús ügyet feltárnak, függetlenül attól, mi történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. Az országos mentőszolgálatot érintő vizsgálatban a hatóságok mentőautók beszerzésével, javításával és közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat foglaltak le. A miniszter szerint a nyomozást mindenben segítik, de abban nem avatkoznak be, az egészségügy átvilágítását pedig folytatják. Féltékenységből rongálta meg volt élettársa debreceni lakásának bejárati ajtaját és autóját egy férfi, közölte az ügyészség. A vádirat szerint az igari vádlott még márciusban kereste fel korábbi párját, majd többször ököllel megütötte és megrúgta a bejárati ajtót, amelynek zárja és zsanérja is megrongálódtak. Ezt követően az utcán álló személyautót motorolajjal öntötte le. A férfi több mint 150 ezer forintos kárt okozott, amelyet később a biztosító megtérített. A debreceni járási ügyészség most garázdaság és rongálás miatt emelt vádat, és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetést szabjon ki. Kigyulladt egy autószerelő műhelyként használt melléképület Berettyújfaluban a Liszt Ferenc utcában. A lángok átterjedtek a hozzáépített családi ház egy részére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szomszédos épületből két embert kellett kimenekíteni. A berettyújfalui és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két palackot is kihoztak az égő helyiségből, majd eloltották a tüzet. 9 közúti beruházás szerepel az idei útfelújítási programban Hajdú-Bihar vármegyében. Országosan 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák jelentős része néhány kilométeres szakaszokat érint, de sok helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem a teljes pályaszerkezet megerősítése történik majd. Az országos programban egyébként 114 projekt uniós TOP plusz forrásból újul meg. A tárca célja egy több évre előre tervezhető útfelújítási program kialakítása. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány Pakson az alacsony dunai vízállás miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Az atomerőmű legtöbb turbináját a hőség és az apadó Duna miatt le kellett állítani. Jelenleg csak 2 működik. A kormány ezért Paks és Duna-Szent Benedek között fenékküszöb építését rendelt el, mintegy 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A munkálatok éjjel-nappal zajlanak, 100 katona bevonásával. A cél, hogy néhány héten belül megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtéséhez, és visszaállhasson a teljes kapacitás. Emellett 2 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyeszthetnek a Duna vízszintjének ideglenes emelésére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, elsőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok.
3: 3, 2, 1, go! Minden rádiózás mindenkinek, hello Sunshine FM! Augusztus 13-án is robogunk délelőttből a délutánba, közös utazásunkat pedig végigkísérik majd a jó zenék és a nap fontos aktualitásai érdekességei. Szóval ne kapcsolgass, mert akkor tuti lemaradsz valamiről. Az órát pedig indítjuk a nyár egyik legnagyobb slágerével, Hugh Girl, a francia világsztár és a Moving to the Sun! Moving to the Sun!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal!

0: Hello Sunshine FM, vidám csütörtök délelőttet mindenkinek. Remélem ma is együtt rádiózunk. Délután 2-ig a mikrofon mögött én várlak. Na nézzük, hogy a humán meteorológia mit tartogat számunkra, hiszen azért itt a légkörben elég markáns változások mennek végbe, ugyanis egy erősödő anticiklon uralja most az orvos meteorológiai helyzetet. Sokak szervezetét az egyre erősödő melegedés fogja megterhelni, és a nagy napi hőingás a frontérzékenyeknél sok panaszt okozhat. Erősödik már ugye a hajnali lehűlés is, délelőtt pedig a melegedési fázis elsősorban a fejfájósoknál okozhat tüneteket. Na de az erősebb hajnali lehűlés kedvező a napközbeni kánikulai hőmérsékletek jobb elviselésében, és hát lehetőséget ad a szervezetünknek egy korlátozott mértékű regenerálódásra az újrainduló hőhullám előtt. Most pedig vissza a jó zenéhez és a Sunshine zene folyamához, a Solvay együttessel indulunk.
1: Veszök

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma annak járunk utána, hogy aki rendszeresen edz, az kevésbé van egy kitéve az infarktusok kockázatának, és az edzés az milyen legyen. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a fizikai aktivitás fordítottan arányos a szívinfarktusok számával, tehát sok rizikófaktor, mint például a dohányzás, túlhajszoltság, elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterin között meglehetősen nagy szerepet játszik a mozgásszegény életmód, sőt egyes kimutatások szerint a legnagyobbat. Ennek következtében a mozgásnak, a rendszeres edzésnek óriási jelentősége van a szívbetegségek megelőzésében, a koszorúérbetegségek esetében, mint például az infarktusnál. A mozgásnak nagyobb szerepe van a megelőzésben, mint a szintén népbetegségnek számító magas vérnyomásnál és cukorbetegségnél. Na de milyen is legyen a sport? Az első legfontosabb szempont, hogy teljen öröme benne az embernek, mert a szívbetegségek rizikói között ott van a feszültség is, tehát legyen a sportnak feszültségoldó szerepe. És hogyha ez megvan, akkor voltaképp azt választja az illető, amihez kedve van. Focizhat, teniszezhet, kosárlabda, aerobik vagy bármi más. Orvosilag az állóképességi mozgás ajánlott, tehát kevésbé a súlyemelés vagy a rezisztencia edzés, tehát az erőedzés. Olyannyira, hogy akinek mondjuk magas a vérnyomása, vagy hajlamos rá, annak az utóbbi majdnem, hogy tilos. Általában azt mondjuk, hogy a sport összességének kb. 80%-a legyen dinamikus, és csak a maradék 20%-át fordítsuk bizonyos mértékű erő vagy súlyzós edzésre.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

perc múlva 11, a friss hírek után pedig egy újabb órába lépünk, na de ne aggódjatok. A műsor és a jó hangulat pontot folytatódik, ahol most abba hagyjuk. Addig viszont még az óra búcsúdala után elmondjuk nektek a friss híreket. Aztán 11 és dél között mindenki megkapja a csillagok mai üzenetét. A horoszkópokból megtudjuk, hogy kivel fog ma valami jó történni. Aztán érkeznek majd a sztárszüli napok is, és azok a jó zenék, amelyek biztosan nem hagyják majd, hogy akár egy picit is csökkenjen a munkakedved és lendületed. Maradj a Sunshine-nal. Mindjárt jövünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. akvatikum.hu.
3: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muricszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mégsem kell mindenhol azonnal lecserélni a régi szemét. Az asszály már az állattartást is veszélyezteti Hajdú Hadház és Hajdú Dorog térségében. Felülvizsgálják a hungarikumok rendszerét, a pályázati kifizetéseket már leállították. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Év végéig bizonyos ügyintézéseknél még használhatóak a régi könyvformátumú személyigazolványok, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-ától hivatalosan érvényüket vesztették, néhány esetben átmenetileg továbbra is elfogadják őket. Így például nyugdíjak, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételénél, egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, valamint utazási kedvezmények érvényesítésénél és anyakönyvi ügyintézés során is használhatók. A régi igazolványok cseréje közben folyamatosan zajlik. Egyre súlyosabb gondot okoz az asszály a hajdúság gazdálkodóinak. Hajdú Hadház és Hajdú Dorog térségében a kiszáradó legelők miatt drágul az állatok takarmányozása, miközben a kukorica, a lucerna és a napraforgó termés hozama is csökken. Egy helyi gazdaságban a 400 anyajuhot már tavasszal is csak rövid ideig tudták legeltetni, Szénából pedig az idei termés helyett a tavalyi készletre kell támaszkodniuk. A gazdák szerint hosszú távon az öntözés és a víz helyben tartása jelentheti majd a megoldást. Újabb programokkal folytatódik hétvégén a Belváros Szeretem rendezvénysorozat a városban. Szombaton családi programok, kézműves foglalkozások, gyermekkoncert és mazsorett bemutató is várja az érdeklődőket a belvárosban. Este pedig szabadtéri DJ programokat rendeznek a Piac utcán. Vasárnap tematikus városi séta idézi fel a régi debreceni vásárok, céhek és mesterségek világát. Mindkét napon ingyenes tárlatvezetést is tartanak a Kerékpáros Múzeumban. Egész hétvégén pedig állatportékákat bemutató fotókiállítás is látható. A programok ingyenesen látogathatóak. Három új képzés jelenik meg a magyar felsőoktatásban, az egyiket pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Debrecenben biotechnológiai felsőoktatási szakképzés és szak létrehozását indítványozták, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést, valamint redukciós szakember mesterképzést kezdeményezett. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitással tér vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő program 11 iskolában már újraindította beltéri foglalkozásait, szeptembertől pedig összesen 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják majd a mozogni vágyókat. A részvétel továbbra is ingyenes. A kezdeményezés az elmúlt években közel 300 ezer résztvevőt mozgatott meg, így Debrecen egyik legnagyobb közösségi egészségmegőrző programjává vált. Felülvizsgálják a Hungarikum program működését, és közben felfüggesztették az idei nyertes pályázatok kifizetését is. Az Agrártárca szerint áttekintik a korábbi döntéseket és a Hungarikum cím odaítélésének szempontjait is, mert a rendszer jelenlegi formáját nem tartják fenntarthatónak. A cél, hogy a jövőben politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntések szülessenek. A Hung 2026 pályázat korábban nyertesnek minősített résztvevőit arról értesítették, hogy a támogatások folyósítása további intézkedésig szünetel. A Hungarikumok listáján jelenleg 100 nemzeti érték szerepel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, elsőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok.
3: Halihó, üdv mindenkinek, a délelőtt utolsó óráját tapossuk jelenleg. Remélem mindenhol jól megy a meló, legyetek sikeresek és motiváltak ma is, amihez természetesen a jó zene elengedhetetlen, úgyhogy mi ezekkel támogatunk titeket a továbbiakban is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Csak jó zenével turbózzuk fel ma is a napod itt a Sunshine FM-en. Megéri velünk maradni a továbbiakban is, hiszen hamarosan mondja Kata, hogy a tegnapi napfogyatkozás után ma a csillagok kinek milyen kozmikus üzeneteket küldenek odaföntről, de néhány remek dal után pedig azt is elmondom, hogy ma milyen jeles események történtek a nagyvilágban augusztus 13-án. Előtte azonban köszöntjük a balkezeseket, ma a balkezesek világnapján. Nagyjából a népesség 10%-a balkezes, ugye azok az emberek, akik az íráshoz, kézi munkához elsősorban a balkezüket használják, legyenek rá büszkék, hiszen egy társaságban vannak például Einsteinnel, Napóleonnal, Lady Gagával és Petőfi Sándorral. Igen, ők is balkezesek.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma rendkívül eredményes lehet az üzleti tárgyalásokon, ha képes uralkodni a hirtelen természetén, és meghallgatja a másik felet. A bika otthoni kötelezettségei igencsak megszaporodtak, de a családtagok bevonásával gyorsan és gördülékenyen lehet úrrá a helyzeten. Az ikrek elméje szágult, így érdemes a mai napra időzítenie a nagy ötleteléseket és a koncepciók kidolgozását. A rák belső bizonytalanságot érezhet egy újonnan indult projekt kapcsán, de a tapasztalata átsegíti a kezdeti nehézségeken. Az oroszlán nagy lelkűsége ma megmutatkozik, hiszen önzetlenül nyújt segítséget egy hozzáforduló ismerősnek vagy kollégának. A szűz hajlamos lehet a túlterheltségre, ezért mindenképpen tartson rövidebb szüneteket a munkafolyamatok között. A mérleg társasági élete felpörög, és egy esti kötetlen beszélgetés során olyan információk birtokába juthat, ami hasznára válik. A Skorpió elszántsága nem ismer határokat, ám ügyeljen arra, hogy a szigoran ne menjen az emberi kapcsolatok rovására. A nyilas túlköltekezésre csábulhat el ma, ezért mielőtt kitárná a pénztárcáját, gondolja át alaposan a vásárlás szükségességét. A bak módszeres munkavégzése ma meghozza a megérdemelt szakmai elismerést, ami hosszú távon is kifizetődő lesz. A vízöntő szabadság vágya felerősödik, így a szigorú kötöttségek helyett keresse inkább az olyan feladatokat, ahol önállóan dönthet. A halak intuíciója rendkívül éles ma, így ha bizonytalan egy döntésben, hallgasson az első megérzésére.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: Reklámjátékunk következik.
1: Ha arra a kérdésemre, hogy szeretnél elmenni az Aquaticum Debrecenbe, másodmagaddal egy nagyszerű napot eltölteni és csobbanni, meg minden jó dolgot kipróbálni, akkor most figyelj, hiszen ismét jön a játék egy páros belépő jegyért. Az Aquaticum Debrecen 200 éves évfordulója alkalmából megrendezett Aquaticum fürdőbálhoz kapcsolódik mai játékunk is. Ennek pedig a kérdése, hogy mikor lesz az Aquaticum fürdőbál Debrecenben. Várom a válaszokat saját névvel, e-mail címmel és telefonszámmal a 0620 316 3000-re. A műsorunk későbbi részében pedig majd elmondjuk, hogy ki a nyertes, de neki üzenetet is küldünk a jó hírről.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Úgy látszik, a magyar zenekarok az elmúlt néhány évben visszatértek, a retro láz már szinte minden egykori 90-es években nagyon népszerű hazai csapatot elkapott, ugye, csak hogyha az elmúlt éveket nézzük, ugye, az iménti TNT srácok is, ez most egyébként a legújabb dal volt tőlük, Császár Elődék visszajöttek az FLM-mel, de a Forest Club, a V-Tech, és ugye nemrég az Emergency House is bejelentette a visszatérését, biztos van, akiket kifelejtettem, na de mindegy, zenélünk is tovább, itt van az egyik kedvencem az idei nyárból, bármikor meghallom, mindig hangosítok, így te is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Vele minden jó.
4: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben. Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt. Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben. Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egyre több rossz műszaki állapotú autó kerül a magyar utakra. Mesterséges intelligenciával modernizálnák az oktatást a kampuszon. Elmaradhat a korábban tervezett 14%-os minimálbéremelés jövőre. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Jelentősen nőtt a műszaki vizsgán megbukó személyautók száma Magyarországon. Még 2016-ban valamivel több mint 4200 autó vizsgája végződött sikertelenül, 2025-ben már több mint 7300 jármű bukott meg, ami közel 71%-os emelkedést jelent. A szakmai szervezet szerint egyre több olyan autó kerül vizsgállomásra, amely műszaki állapota miatt már közúti közlekedésre sem lenne alkalmas. Különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott a helyzet, miközben kevesebb ilyen jármű érkezik az országba, a honosítás során megbukó autók száma az elmúlt 10 évben az 5-szörösére nőtt. A mesterséges intelligencia oktatási és kutatási alkalmazása is kiemelt szerepet kap a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán. A kar vezetését július 1-től Szabó Szilárd professzor vett át. Az új dékán szerint az MI segítségével hatékonyabbá tehető az oktatók felkészülése és interaktívabbá válhatnak az órák. A hallgatókat ugyanakkor a technológia kritikus és etikus használatára is fel kell készíteni. Az új módszerek bevezetését előadásokkal és workshopokkal segítenék. A tervek között a duális képzés további fejlesztése és a fiatal kutatók megtartásának ösztönzése is szerepel. Újra napirenden a debreceni Vértesi út nagyszabású átépítése. Egy 60 méter hosszú felüljáróval szüntetnék meg a vasúti sorompónál történő várakozást. Megjelent az új közbeszerzési kiírás a beruházás mérnöki tervezésére, miután a korábbi eljárást szabálytalanságok miatt érvénytelenítették. A tervek szerint külön szintre kerülne a közút és vasút keresztezése, fejlesztenék a 4-es főút csomópontját, valamint gyalog és kerékpárút is épülne a Gázvezeték utca és az István út közötti szakaszon. De a beruházás része még a csapadékvíz elvezetés és a közművek fejlesztése is. Éjszaka is dolgoznak majd a 33-as főút debreceni szakaszának felújításán, több helyszínen pedig már heteken belül végezhetnek a munkával. A Füredi úton az Egyetem sugárút és a Nádor utca között jelenleg több sávon zajlik az aszfalt burkolat cseréje, ezért jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ezen a részen várhatóan szeptember elejére fejeződik majd be a felújítás. A Böszörményi út csomópontjánál kifelé szegélycserét és aszfaltmarást végeznek, augusztus 24-től pedig éjszakánként is dolgoznak majd az új kopóréteg kialakításán. Újra tárgyalnák a munkáltatók a 2027-re tervezett minimálbér emelést a vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt. A 3 éves bérmegállapodás eredetileg 14%-os emelést irányoz elő jövőre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint azonban már egy számjegyű növekedés lehet reális. A szakszervezetek ezzel szemben további béremelést sürgetnek, szerintük még 14% sem lenne elegendő. A jövő évi bérekről már megkezdődtek az egyeztetések. A korábbi megállapodást egyszer már módosították. Az idei minimálbér emelés végül 13 helyett 11% lett.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: 2-es vereséggel búcsúzott a DVSC Dániában, kikapott a Tarpa SE a Deac otthonában. Új országos csúccsal remekeltek az úszólányok. Köszöntöm Önöket, helyi sporthíreink következnek, én Sipos Marianna vagyok. 2-es vereséggel búcsúzott a debreceni VSC a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában, miután a szerdai visszavágón 5-1-re kikapott a Dán FC Kőbenhal vendégeként. A hajdúságiak a hazai 3-0-ás vereség után Zsuzsák Balázs szabadrúgás góljával még egyenlíteni tudtak a második félidő elején, ám a dán együttes a folytatásban dominált és végül 8-1-es összesítéssel jutott tovább a következő körbe. 4 Núra kikapott a Tarpa SC a Deac otthonában az MB3 északkeleti csoportjának szerdai játéknapján. A nagy hőség miatt elhalasztott és most pótolt második fordulóban a szabolcsiak erejéből szinte csak a védekezésre futotta a debreceniek ellen. Sándor Tamás büntetőből szerzett vezetést a debrecenieknek az első félidőben, a fordulás után pedig Maruscsák, Szatmári és Bökönyi is betalált, így a Deac megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot. Új országos csúccsal a 6. helyen zárt a magyar 4x100-as gyorsváltó a párizsi úszó Európa bajnokságon. A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszki Petra és Ugrai Panna alkotta 4-es a szerda esti döntőben megdöntötte a korábbi magyar rekordot. A címvédő magyar kvártett tagjaként medencébe ugró debreceni Senánszki Petra a 3. emberként egy pozíciót javított a csapat helyezésén az elképesztően erős mezőnyben.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, elsőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Rádió The Sunshine FM-el a továbbiakban is. Ma augusztus 13-án az Ipolyok ünnepén boldog névnapot kívánunk nekik. Holnap egyébként majd Marcel névnap lesz, de a héten még jönnek majd a Máriák, az Ábrahámok. A hírességek közül pedig a nagyszerű énekesünknek, Emiliónak, akinek az eredeti neve Jelinek Emil, 50. szülinapja van ma, de Trokánóra is ünnepel, aki 40 esztendős lett, és a világ első taxijai ezen a napon jelentek meg 119 évvel ezelőtt, méghozzá New York utcáin. A nap fontos eseménye jellegzetességei után pedig még jön egy jó zene a hírekig, aztán várunk vissza mindenkit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. akvatikum.hu.
3: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza! Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot szedtek össze a magyar erdőkből. Két embert kellett kimenekíteni egy berettyújfalui tűz miatt. A bíbor fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 12.750 tonna illegálisan lerakott hulladékot számoltak fel a magyar állami erdőkben 2020 óta. Az illetékes minisztérium adatai szerint 2026. júliusának végéig több mint 4.100 illegális lerakástól tisztították meg az erdészeti társaságokat, csak nem 637 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A tapasztalatok szerint sok helyen újra és újra megjelenik a szemét, ráadásul a nagyobb mennyiséget gyakran gépjárművel szállítják az erdőszélekre. Az erdészetek kamerákkal, sorompókkal, rendszeres ellenőrzéssel és hatósági együttműködéssel próbálják visszaszorítani az illegális hulladék lerakást. Kigyulladt egy autószerelő műhelyként használt melléképület Berettyújfaluban a Liszt Ferenc utcában. A lángok átterjedtek a hozzáépített családi ház egy részére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szomszédos épületből két embert kellett kimenekíteni. A berettyújfalui és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két palackot is kihoztak az égő helyiségből, majd eloltották a tüzet. A beavatkozást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 9 közúti beruházás szerepel az idei útfelújítási programban Hajdú-Bihar vármegyében. Országosan 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák jelentős része néhány kilométeres szakaszokat érint, de sok helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem a teljes pályaszerkezet megerősítése történik majd. Az országos programban egyébként 114 projekt uniós TOP plusz forrásból újul meg. A tárca célja egy több évre előre tervezhető útfelújítási program kialakítása. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új, fagyasztáson alapuló technológiát a pitvarfibrilláció katéteres kezelésére. Az Ice Magic krioballonos rendszer több ponton méri a hőmérsékletet, így a beavatkozás közben pontosabb képet ad a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti az orvosokat a kezelés optimalizálásában, és hozzájárulhat a szabályos szívritmus hosszabb távú fenntartásához. A debreceni klinikán 20 éve végeznek ilyen jellegű katéteres beavatkozásokat, évente pedig több mint 250 pitvarfibrillációs ablációt hajtanak végre. A bíbor fehér lett idén Magyarország tortája. A Magyar Cukrászipar Testület versenyében 6 sütemény jutott a döntőbe, közülük végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását választotta győztesnek a zsűri. A tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A bíbor fehér fő ízvilágát az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl adják, vagy a spiskótár, a tejfölös túrós mósz, valamint erdélyi gyümölcsös zselérétek került, amelyhez ribizli bort is felhasználtak. Magyarország tortáját hagyományosan majd augusztus 20-a környékétől lehet megkóstolni a kijelölt cukrászdákban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mix
2: fel. Ez a Juice.

0: Gettő egyik régebbi sikerét Nicki Minaj-ra közösen. Tolta itt nálunk a Juice utolsó órájában. Ez volt a Turn Me On, és most majdnem azt mondtam, hogy jönnek a reggelesek, és a mai reggeli műsor legjobb pillanatai, de hát ugye ezen a héten minden reggeli műsor egy legjobb pillanatokat összefoglaló műsor az elmúlt hónapok legviccesebb beszélgetéseiből, hiszen most ők töltik jól megérdemelt szabadságukat, aztán jövő héttől indul majd megint a korai kelés, és már 6 órától számíthatok is rájuk, szóval most a reggeli best of kimarad, viszont kimaradt még eddig a játékunk eredményhirdetése is. Az Aquaticum Debrecen játékában ma is egy páros belépő jegyet sorsoltunk ki. A helyes válasz az volt, hogy az Aquaticum fürdőbár Debrecenben augusztus 15-én lesz. Ezt többen magával Anetta nevű hallgatónk is tudta, így az ő adatait írom be a nyertes listába is, küldjük az Aquaticumnak, nekik pedig kellemes időtöltést kívánunk ott.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
3: Anyai nem látott ki. Egyszerűen nem látott ki.
2: Őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem, nincs benne senki.
3: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
3: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból és elszaladtak az erdőbe.
2: Aha.
3: Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
3: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mintha olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
3: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyádon.
2: Édes fia, mit műveltél? Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Kipróbálnád, milyen egy igazi virágkocsi tervező bőrébe bújni? Vagy csak megráznád a csípődet Debrecen szívében? A Dósa Nádor téren te magad is beszállhatsz a közösségi virágkocsi díszítésbe, miközben a táncol a város fellépői garantálják a fergeteges hangulatot. Alkossunk együtt a virágkarnevál legpörgősebb helyszínén. Készülj fel az év legnagyobb és legvidámabb nyárzáró bulijára, mert Nyíregyházán augusztus 21-én eldördül a startpisztoly. Immár 25. alkalommal robban be a Vidor Fesztivál, ahol 9 napon át karneváli hangulat, ingyenes szabadtéri koncertek, Duma Színház, élő szobrok és éjszakai partik várnak rád. A színház rajongók is dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen olyan sztárok lépnek fel, mint Molnár Piroska vagy Túróci Szabolcs. Ne maradj le a nyár legpörgősebb hetéről! Gyere és zárd a szezont egy hatalmas mosollyal a Kossuth téren!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben!
0: Ez a Juice!
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en! Hello.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Egyre több rossz műszaki állapotú autó kerül a magyar utakra. Jöhet a 120 ezres minimálnyugdíj, de sok katás kimaradhat belőle. A bíbor fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen nőtt a műszaki vizsgán megbukó személyautók száma Magyarországon. Még 2016-ban valamivel több mint 4200 autó vizsgája végződött sikertelenül, 2025-ben már több mint 7300 jármű bukott meg, ami közel 71%-os emelkedést jelent. A szakmai szervezet szerint egyre több olyan autó kerül vizsgállomásra, amely műszaki állapota miatt már közúti közlekedésre sem lenne alkalmas. Különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott a helyzet, miközben kevesebb ilyen jármű érkezik az országba, a honosítás során megbukó autók száma az elmúlt 10 évben az 5-szörösére nőtt. Egyre inkább visszaszorulhat a hazai málna a magyar piacokról. A KSH adatai szerint tavaly 26%-kal csökkent a termés, így mindössze 296 tonna málnát takarítottak be hazánkban. Míg az 1980-as években még mintegy 5000 hektáron termesztették, ma már csak 100-150 hektáron foglalkoznak málnával. A visszaesés hátterében a hőhullámok, az asszály, az öntözési nehézségek és a munkaerő hiány áll. Közben az import folyamatosan nő. A hazai málna termelői ára pedig egy év alatt 57%-kal emelkedett. 120 ezer forintra emelnék a jelenleg 28.500 forintos minimál nyugdíjat, a változás azonban egyenlőre csak bejelentés, törvény még nem született róla. A Bankmonitor elemzése szerint a jelenlegi szabályok alapján sok katás vállalkozóra nem vonatkozna automatikusan az új minimum. Ennek oka, hogy a katások ellátási alapja a minimálbérnél alacsonyabb, ezért a nyugdíj összegének kiszámításakor szolgálati idejük egy részét arányosítják. A részletszabályok így döntően befolyásolhatják majd, kik részesülhetnek a tervezett emelésből. Megtévesztő fogyókúrás állítások miatt lépett közbe a Pest vármegyei főügyészség egy étrendkiegészítőt forgalmazó cégnél. A vállalkozás honlapján azt állították, hogy a termékkel 10 nap alatt akár 5-10 kg-os fogyás is elérhető, ráadásul egy belgyógyász ajánlására is hivatkoztak. A jogszabályok azonban tiltják, hogy étrendkiegészítők reklámja konkrét fogyási ütemet vagy mértéket ígérjen, illetve orvosi ajánlást használjon. Az ügyészség felszólítására a cég távolította a kifogásolt állításokat, így perindításra végül nem került sor. A bíbor fehér lett idén Magyarország tortája. A Magyar Cukrászipar Testület versenyében 6 sütemény jutott a döntőbe, közülük végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását választotta győztesnek a zsűri. A tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A bíbor fehér fő ízvilágát az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl adják, vajas piskótár, a tejfölös túrós mósz, valamint erdélyi gyümölcsös zseléréteg került, amelyhez ribizlibort is felhasználtak. Magyarország tortáját hagyományosan majd augusztus 20-a környékétől lehet megkóstolni a kijelölt cukrászdákban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken napos, igazi nyári idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, csapadék nem lesz, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: köszi Szücsi a legfrissebbeket. 2 óra után 4,5 perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a Sunshine délután. Hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy ha van infód, akkor jöhet 0620-316-3000. Startolunk Olivia Dinnel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: A Hősök és a Maradok benne az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egy kicsit rákanyarodunk a kínai asztrológiára, ugyanis ma lezárás nap van. A kínai asztrológiában a lezárás napja az elengedés, a befejezés és a régi dolgok lezárásának kedvező időszaka. Ilyenkor érdemes pontot tenni olyan ügyek végére, amelyek már nem szolgálnak, és megszabadulni a felesleges terhektől. Jó alkalom lehet egyébként a mai nap még a rendrakásra, a takarításra, a selejtezésre, illetve a régi kapcsolatok vagy helyzetek elengedésére. Ezt tanácsolja tehát nekünk mára a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a folytatásban az üzenetek, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon, mi történik Balmazújvárosban, mi a helyzet Debrecenben, de jöhet Nyíregyről is 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van James Arthur, ez pedig az Impossible.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél három után már el is kanyarodunk a közlekedési infókra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán ugye nagyobb torlódás várható napközben, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megnyitották a forgalmat a Stadion utcán, viszont a kivitelező továbbra is fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá Sámsoni úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén van egy balesetünk a Petőfi térnél. Ha pedig van közlekedési infód, akkor ez jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: things that I've got.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Ha félkül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen augusztus 13-ára csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik majd hozzám Kata, na meg játszom a kedvenceket. Indulunk 3 óra után Royal, ez lesz a Where is my husband?
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vele minden jó.
4: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
5: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. 3 helyszín, 3 hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
6: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
5: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény!
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
9: Ancónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönségkedvenc. Az Erkert Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ancónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben az egészségügyminiszter. Betörte az árat, majd motorolajjal öntötte le volt élettársa autóját egy igari férfi. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány a paksi atomerőműnél. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaéléssel szemben Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter. A tárcavezető a mentőautó beszerzések miatt indult, nyomozásra reagálva közölte. Minden gyanús ügyet feltárnak, függetlenül attól, mi történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. Az országos mentőszolgálatot érintő vizsgálatban a hatóságok mentőautók beszerzésével, javításával és közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat foglaltak le. A miniszter szerint a nyomozást mindenben segítik, de abban nem avatkoznak be, az egészségügy átvilágítását pedig folytatják. Féltékenységből rongálta meg volt élettársa debreceni lakásának bejárati ajtaját és autóját egy férfi, közölte az ügyészség. A vádirat szerint az igari vádlott még márciusban kereste fel korábbi párját, majd többször ököllel megütötte és megrúgta a bejárati ajtót, amelynek zárja és zsanérja is megrongálódtak. Ezt követően az utcán álló személyautót motorolajjal öntötte le. A férfi több mint 150 ezer forintos kárt okozott, amelyet később a biztosító megtérített. A debreceni járási ügyészség most garázdaság és rongálás miatt emelt vádat, és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetést szabjon ki. Kigyulladt egy autószerelő műhelyként használt melléképület Berettyújfaluban, a Liszt Ferenc utcában. A lángok átterjedtek a hozzáépített családi ház egy részére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szomszédos épületből két embert kellett kimenekíteni. A Berettyújfalui és Hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két palackot is kihoztak az égő helyiségből, majd eloltották a tüzet. 9 közúti beruházás szerepel az idei útfelújítási programban Hajdúvihar vármegyében. Országosan 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák jelentős része néhány kilométeres szakaszokat érint, de sok helyen nem egyszerű aszfaltozás, hanem a teljes pályaszerkezet megerősítése történik majd. Az országos programban egyébként 114 projekt uniós top plusz forrásból újul meg. A tárca célja egy több évre előre tervezhető útfelújítási program kialakítása. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány Pakson az alacsony dunai vízállás miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Az atomerőmű legtöbb turbináját a hőség és az apadó Duna miatt le kellett állítani. Jelenleg csak 2 működik. A kormány ezért Paks és Duna-Szent Benedek között fenékküszöb építését rendelt el, mintegy 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A munkálatok éjjel-nappal zajlanak, 100 katona bevonásával. A cél, hogy néhány héten belül megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtéséhez, és visszaállhasson a teljes kapacitás. Emellett 2 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyeszthetnek a Duna vízszintjének ideglenes emelésére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre, száraz meleg időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Ha látsz valamit az utakon, ne tartsd magadban. Oszd meg velem 0620 316 3000. Startolunk Réjjel.
1: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ray, és ez volt a Where is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 8 percen járunk már 3 óra után, és hát friss közlekedési információval megyünk tovább, ugyanis valaki a vonalban. Szia, mit láttál és merre?
1: Szia Berce, és a régi TS Major, egy útkereszteződés, egy fehér személygépkocsi, nem tudom.

0: Önt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Ujjal, Imálén Jal és az Ultra 4-3-asa. Ez volt tőlük a Move Into the Sun, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Startol a mai kódjátékunk, ugyanis hogyha benne van a 13-as a telefonszámodban, na akkor ne habozz. Küld el nekem SMS-ben vagy Viberen a kódjáték szót, ha nem tudnád az elérhetőséget 0620-316-3000, és vidd el tőle ma is az Ossis Burger jóvoltából a Sunshine menüt. Játékra fel, tehát a mai nyerőszámunk a 13-as. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban, a 2026-os foci himnusszal megyünk tovább. Shakirának ismételten sikerült feltennie magát a futball térképre. Itt van tőle a vadonatúj.

0: Justin Bieber és Nicki Minaj. Ez volt tőlük a Beauty and the Beat, az előző percekben itt a Sunshine-nal. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ahogy korábban ígértem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 13-ára csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma rendkívül eredményes lehet az üzleti tárgyalásokon, ha képes uralkodni a hirtelen természetén, és meghallgatja a másik felet. A bika otthoni kötelezettségei igencsak megszaporodtak, de a családtagok bevonásával gyorsan és gördülékenyen lehet úrrá a helyzeten. Az ikrek elméje szágult, így érdemes a mai napra időzítenie a nagy ötleteléseket és a koncepciók kidolgozását. A rák belső bizonytalanságot érezhet egy újonnan indult projekt kapcsán, de a tapasztalata átsegíti a kezdeti nehézségeken. Az oroszlán nagy lelkűsége ma megmutatkozik, hiszen önzetlenül nyújt segítséget egy hozzáforduló ismerősnek vagy kollégának. A szűz hajlamos lehet a túlterheltségre, ezért mindenképpen tartson rövidebb szüneteket a munkafolyamatok között. A mérleg társasági élete felpörög, és egy esti kötetlen beszélgetés során olyan információk birtokába juthat, ami hasznára válik. A Skorpió elszántsága nem ismer határokat, ám ügyeljen arra, hogy a szigoran ne menjen az emberi kapcsolatok rovására. A nyilas túlköltekezésre csábulhat el ma, ezért mielőtt kitárná a pénztárcáját, gondolja át alaposan a vásárlás szükségességét. A bak módszeres munkavégzése ma meghozza a megérdemelt szakmai elismerést, ami hosszú távon is kifizetődő lesz. A vízöntő szabadság vágya felerősödik, így a szigorú kötöttségek helyett keresse inkább az olyan feladatokat, ahol önállóan dönthet. A halak intuíciója rendkívül éles ma, így ha bizonytalan egy döntésben, hallgasson az első megérzésére.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjáték pedig javában zajlik, ugye a mai nyerőszámunk a 13-as. Tehát, hogyha benne van a telefonszámodban a 13-as, akkor várom a kódjáték szót 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Ed Sheeran, ez pedig a Sefer.
1: Sunshine FM asztrológia.

Bibi Rexha, aki újra gondolta az egykori Fateless felvételt, méghozzá ugye az Insomniát, így szólt 2026-os köntösben. Ez volt a New Religion, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, mielőtt elmenünk hírezni, illetve reklámozni, előtte lezárom a mai kódjátékunkat. A szerencsés, akinek pedig benne volt a 13-as a telefonszámában, ő nem más, mint Virág. Neki jó étvágyat kívánunk az Ossis Burger Sunshine menüjéhez, amit természetesen a holnapi naptól majd be tudsz váltani. Játék a következő órában is lesz, méghozzá egy páros belépőt lehet tőlem majd nyerni most szombatra a Debreceni Akvatikumban. Hozom hamarosan az ehhez kapcsolódó kérdést is, most viszont tényleg megállunk egy picit, jön Szücsi a legfrissebb hírekkel, 4 óra után pedig startolunk majd Ray Daltonnal. Ez lesz a Blood Running.

0: tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. Akvatikum.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
5: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muritszínház.hu.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia! Nyíregyháza belterületén továbbra is a 4-es főúton a Kert utca, Váci Mihály úti csomópontoknál forgalomkorlátozás, közműhálózat korszerűsítését végzik. Forgalomkorlátozás az Ady Endre úton, a Nyírségvíz helyreállítás végez, és városszerte tartanak a közműfelújítási munkálatok. Schmidt Mihály utcán dolgoznak, nagy felületi kátyúzások a munkaterületekkel kapcsolatosan, Kalevala sétányon, mindkét irányból behajtók ezt vegyék figyelembe, és sokkal nagyobb körültekintéssel és óvatossággal közlekedjenek. És városon kívül a 49-11-es számú főútvonalon további forgalomkorlátozás, és forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópálya Vásárosnaménynál, a 49-11-es főútvonalon, illetve a 49-es főútvonalon, és a 41-es főútvonalon is több helyen lakotelten kívül sebességkorlátozás. Igen sok volt ma a baleset a Vármegye területén, ma is történt rolleros baleset, és ma is történt jelentős anyagi kárra járó balesetek Ökörító fürpösnél, ahol több órán keresztül volt a délőtti időpontban a forgalomkorlátozás, terelés és műszaki mentés. Köszönöm a figyelmüket, további szerencsés délután, és jó utat a viszonthallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egyre több rossz műszaki állapotú autó kerül a magyar utakra. Mesterséges intelligenciával modernizálnák az oktatást a kampuszon. Elmaradhat a korábban tervezett 14%-os minimálbéremelés jövőre. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen nőtt a műszaki vizsgán megbukó személyautók száma Magyarországon. Még 2016-ban valamivel több mint 4200 autó vizsgája végződött sikertelenül, 2025-ben már több mint 7300 jármű bukott meg, ami közel 71%-os emelkedést jelent. A szakmai szervezet szerint egyre több olyan autó kerül vizsgállomásra, amely műszaki állapota miatt már közúti közlekedésre sem lenne alkalmas. Különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott a helyzet, miközben kevesebb ilyen jármű érkezik az országba, a honosítás során megbukó autók száma az elmúlt 10 évben az 5-szörösére nőtt. A mesterséges intelligencia oktatási és kutatási alkalmazása is kiemelt szerepet kap a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán. A kar vezetését július 1-től Szabó Szilárd professzor vett át. Az új dékán szerint az MI segítségével hatékonyabbá tehető az oktatók felkészülése és interaktívabbá válhatnak az órák. A hallgatókat ugyanakkor a technológia kritikus és etikus használatára is fel kell készíteni. Az új módszerek bevezetését előadásokkal és workshopokkal segítenék. A tervek között a duális képzés további fejlesztése és a fiatal kutatók megtartásának ösztönzése is szerepel. Újra napirenden a debreceni Vértesi út nagyszabású átépítése. Egy 60 méter hosszú felüljáróval szüntetnék meg a vasúti sorompónál történő várakozást. Megjelent az új közbeszerzési kiírás a beruházás mérnöki tervezésére, miután a korábbi eljárást szabálytalanságok miatt érvénytelenítették. A tervek szerint külön szintre kerülne a közút és vasút keresztezése, fejlesztenék a 4-es főút csomópontját, valamint gyalog és kerékpárút is épülne a Gázvezeték utca és az István út közötti szakaszon. De a beruházás része még a csapadékvíz elvezetés és a közművek fejlesztése is. Éjszaka is dolgoznak majd a 33-as főút debreceni szakaszának felújításán, több helyszínen pedig már heteken belül végezhetnek a munkával. A Füredi úton, az Egyetem sugárút és a Nádor utca között jelenleg több sávon zajlik az aszfalt burkolat cseréje, ezért jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ezen a részen várhatóan szeptember elejére fejeződik majd be a felújítás. A Böszörményi út csomópontjánál kifelé szegélycserét és aszfaltmarást végeznek, augusztus 24-től pedig éjszakánként is dolgoznak majd az új kopórétek kialakításán. Újra tárgyalnák a munkáltatók a 2027-re tervezett minimálbér emelést a vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt. A 3 éves bérmegállapodás eredetileg 14%-os emelést irányoz elő jövőre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint azonban már egy számjegyű növekedés lehet reális. A szakszervezetek ezzel szemben további béremelést sürgetnek, szerintük még 14% sem lenne elegendő. A jövő évi bérekről már megkezdődtek az egyeztetések. A korábbi megállapodást egyszer már módosították. Az idei minimálbér emelés végül 13 13 helyett 11% lett.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre, száraz meleg időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Szücsi, a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Drága autós barátaim, kitartást, ha bármit láttok az utakon, segítsünk egymásnak, jó? 0620-316-3000, útközben, a melóban vagy a dugóban, itt vannak a kedvenceink, Radar-t onnan indulunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: példátalan. És ez volt tőle a Blood Running az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szentsejnosok. Izgalmas ez a kis péntek, valójában csintek, ugyanis egy újabb közlekedési információval megyünk tovább. Valaki pedig már várakozik a vonalban. Hello, Sunshine FM.
1: Szia, Szabolcs vagyok, útinfót mondanék.
0: Szia, Szabi, figyelek.
1: A Kemecsei úton, a Sóstólhegy kijáratánál, ahol van a 40-es tábla, onnan nem messze a városba befele jövett ráfutásos baleset. Rendőrök irányít, csak váltakozva a forgalmat.
0: Köszönjük szépen, Szabi, az infódat.
1: Nagyon szívesen. További szép napot.
0: Köszönjük szépen, és hogyha bárkinek egyébként bármilyen infója lenne, akkor azt mindenképpen ossza meg velünk. Drága autós barátaim, azért most itt ez a, hát a hidegfront hatása miatt szerintem egy picit nehezebben megy mindenkinek a közlekedés. Tehát még egyszer mondanám, hogyha van közlekedés infód, akkor az természetesen jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.

Alex Warren, és ez volt tőle a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban megígértem, ismételten játszunk, méghozzá egy páros belépőért most szombatra a Debreceni Akvatikumba, ugye egy jó kis fürdőbál lesz, és akkor jön is a kérdés, mikor lesz az Akvatikum fürdőbál Debrecenben? Az A. augusztus 15-én, a B. augusztus 16-án, vagy a C. augusztus 17-én? Szerintem baromi egyszerű a kérdés, úgyhogy jöhetnek a válaszok. SMS-ben vagy Viberen 0620.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél öt után már rá is könyörülünk a közlekedési információkra. Mindjárt ugye a legfontosabbal kezdjük. Szabolcstól tudjuk, hogy korábban volt egy baleset a Kemecsei úton, méghozzá 40-es táblánál, ott a rendőrök jelen pillanatban is helyszínelnek, úgyhogy az arra közlekedők mindenképpen óvatosak legyenek. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán ugye jelen pillanatban nagyobb a torlódás, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen úgy ra kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Böszörményi úton, a Hősök utcáján, a Balmazújvárosi úton, valamint a Zákány utcán is, és van egy balesetünk a Kossuth utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

halott pénzes srácok, és ez volt tőlük az ó igen az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, mielőtt elmennénk hírezni, illetve reklámozni, előtte lezárom a mai akvatikomos játékunkat. A szerencsés nyertes pedig nem más, mint Hajni, neked egy hatalmas gratula, tiéd a páros belépőjegy most szombatra az Akvatikom Debrecen fürdőbájára, ahol természetesen a Sunshine FM is ott lesz, sőt, élő kitelepülés lesz dél és 2 óra között a helyi 93.5-ös frekvencián. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és most tényleg tartunk egy rövid szünetet. Jön ugyanis Szücsim a legfrissebb hírekkel, viszont 5 óra után is várok vissza mindenkit, startolunk majd a Disco Lines-szal.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Fölszáradt a páva.
5: Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mégsem kell mindenhol azonnal lecserélni a régi szemét. Az asszály már az állattartást is veszélyezteti Hajdú Hadház és Hajdú Dorog térségében. Felülvizsgálják a hungarikumok rendszerét, a pályázati kifizetéseket már leállították. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Év végéig bizonyos ügyintézéseknél még használhatóak a régi könyvformátumú személyigazolványok, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-ától hivatalosan érvényüket vesztették, néhány esetben átmenetileg továbbra is elfogadják őket. Így például nyugdíjak, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételénél, egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, valamint utazási kedvezmények érvényesítésénél és anyakönyvi ügyintézés során is használhatók. A régi igazolványok cseréje közben folyamatosan zajlik. Egyre súlyosabb gondot okoz az asszály a hajdúság gazdálkodóinak. Hajdú Hadház és Hajdú Dorog térségében a kiszáradó legelők miatt drágul az állatok takarmányozása, miközben a kukorica, a lucerna és a napraforgó termés hozama is csökken. Egy helyi gazdaságban a 400 anyajuhot már tavasszal is csak rövid ideig tudták legeltetni, Szénából pedig az idei termés helyett a tavalyi készletre kell támaszkodniuk. A gazdák szerint hosszú távon az öntözés és a víz helyben tartása jelentheti majd a megoldást. Újabb programokkal folytatódik hétvégén a Belváros Szeretem rendezvénysorozat a városban. Szombaton családi programok, kézműves foglalkozások, gyermekkoncert és mazsorett bemutató is várja az érdeklődőket a belvárosban. Este pedig is szabadtéri DJ programokat rendeznek a Piac utcán. Vasárnap tematikus városi séta idézi fel a régi debreceni vásárok, céhek és mesterségek világát. Mindkét napon ingyenes tárlatvezetést is tartanak a Kerékpáros Múzeumban. Egész hétvégén pedig állatportékákat bemutató fotókiállítás is látható. A programok ingyenesen látogathatóak. Három új képzés jelenik meg a magyar felsőoktatásban, az egyiket pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Debrecenben biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak létrehozását indítványozták, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzést, valamint redukciós szakember mesterképzést kezdeményezett. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitással tér vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő program 11 iskolában már újraindította beltéri foglalkozásait, szeptembertől pedig összesen 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják majd a mozogni vágyókat. A részvétel továbbra is ingyenes. A kezdeményezés az elmúlt években közel 300 ezer résztvevőt mozgatott meg, így Debrecen egyik legnagyobb közösségi egészségmegőrző programjává vált. Felülvizsgálják a Hungarikum program működését, és közben felfüggesztették az idei nyertes pályázatok kifizetését is. Az Agrártárca szerint áttekintik a korábbi döntéseket és a Hungarikum cím odaítélésének szempontjait is, mert a rendszer jelenlegi formáját nem tartják fenntarthatónak. A cél, hogy a jövőben politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntések szülessenek. A Hung 2026 pályázat korábban nyertesnek minősített résztvevőit arról értesítették, hogy a támogatások folyósítása további intézkedésig szünetel. A Hungarikumok listáján jelenleg 100 nemzeti érték szerepel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre, száraz meleg időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg a Sunshine délután utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ha van infód, akkor ez jöhet a folytatásban is 0620 316 3000, startolunk a Disco Lines-zal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: információ a Sunshine FM-en.
1: Madonna, és ez volt tőle a Sorry az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rátikintünk egy picit az üzemanyag árakra, viszont van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis pénteken sem változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, így az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 576 forint per liter, míg a gázolaj 664 forint per liter. Az üzemanyag információk után pedig hát visszatekintünk a keltetőre, viszont ugye a srácok jól megérdemelt szabadságukat töltik, de voltak vicces pillanatok. Ezekből idézünk most fel egyet, utána pedig jön Calvin Harris és Regan Bowman közösen. Ez lesz a Lovers in the Past Life.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
3: Anyai nem látott ki. Nem látott ki,
2: őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
3: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
3: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból és elszaladtak az erdőbe.
2: Aha.
3: Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
3: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
3: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyától.
2: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Latin. És ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Kipróbálnád, milyen egy igazi virágkocsi tervező bőrébe bújni? Vagy csak megráznád a csípődet Debrecen szívében? A Dósa Nádor téren te magad is beszállhatsz a közösségi virágkocsi díszítésbe, miközben a táncol a város fellépői garantálják a fergeteges hangulatot. Alkossunk együtt a virágkarnevál legpörgősebb helyszínén. Készülj fel az év legnagyobb és legvidámabb nyárzáró bulijára, mert Nyíregyházán augusztus 21-én eldördül a startpisztoly. Immár 25. alkalommal robban be a Vidor Fesztivál, ahol 9 napon át karneváli hangulat, ingyenes szabadtéri koncertek, Duma Színház, élő szobrok és éjszakai partik várnak rád. A színház rajongók is dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen olyan sztárok lépnek fel, mint Molnár Piroska vagy Túróci Szabolcs. Ne maradj le a nyár legpörgősebb hetéről! Gyere és zárd a szezont egy hatalmas mosollyal a Kossuth téren!
0: Köszönjük szépen, 6 órát követően pedig startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ha van benned egy üzenet, és szeretnéd, hogy célba érjen, akkor most küldd el. Telefon SMS Viber 0620-316-3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zenék.

Atom. És ez volt tőle a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy most egy icipicit megint megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont 6 órát követően is várok vissza mindenkit, hiszen startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Fogynak a helyek, ha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen, és tutira célba érjen, most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. 6 órát követően pedig indulunk majd Hypoton és Norma J. Martin közösével. Ez lesz az Out My Head.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek, DJ Szecsei, akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek akvatikum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A Vétel körzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok.

0: Ez reklám volt. Shine FM-en.
1: Már épül a fenék küszöbb Paks és Duna-Szent Benedek között. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben az egészségügyminiszter. Felülvizsgálják a hungarikumok rendszerét, a pályázati kifizetéseket már leállították. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 6 milliárd forintból épít fenékküszöböt a kormány a Dunán, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását a rendkívül alacsony vízállás idején. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta, a 6 milliárd 165 millió forintos beruházás fedezetét a költségvetési havári alapból csoportosítják át. Paks és a Duna-Szent Benedek között már megkezdődtek a munkálatok, amelyekhez mintegy 145 ezer köbméter követ használnak fel. Két egyenként 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeztek arra az esetre, ha a Duna vízszintje a vártnál gyorsabban csökkenne. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaéléssel szemben Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter. A tárcavezető a mentőautó beszerzések miatt indult nyomozásra reagálva közölte. Minden gyanús ügyet feltárnak függetlenül attól, mi történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. Az országos mentőszolgálatot érintő vizsgálatban a hatóságok mentőautók beszerzésével, javításával és közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat foglaltak le. A miniszter szerint a nyomozást mindenben segítik, de abban nem avatkoznak be, az egészségügy átvilágítását pedig folytatják. Cina Ágnest választotta elnök helyettesévé az Alkotmánybíróság teljesülése. Az Alkotmánybíró szeptember 1-től tölti be az új tisztséget. Cina Ágnes 1981-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n, majd több bíróságon dolgozott bíróként és vezetőként is. 1994-ben a Buda környéki bíróság elnöke lett, később pedig a Pest megyei bíróságon, majd a fővárosi ítélőtáblán töltött be vezető pozíciót. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává. Gyermekenként átlagosan mintegy 60 ezer forintos kiadással számolnak a családok az idei iskolakezdéskor egy friss felmérés szerint. Az elsősök esetében azonban a költség elérheti a 100 ezer forintot is. A szülők több mint harmadának komoly anyagi megterhelést jelent a tanévkezdés, miközben minden második válaszadó semmilyen szervezett támogatásra nem számít. A tanszerek és írószerek ára egyébként egy év alatt átlagosan 3,1%-kal emelkedett. Év végéig bizonyos ügyintézéseknél még használhatóak a régi könyvformátumú személyigazolványok, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-ától hivatalosan érvényüket vesztették, néhány esetben átmenetileg továbbra is elfogadják őket. Így például nyugdíjak, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételénél, egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, valamint utazási kedvezmények érvényesítésénél és anyakönyvi ügyintézés során is használhatók. Felülvizsgálják a Hungarikum program működését, és közben felfüggesztették az idei nyertes pályázatok kifizetését is. Az Agrártárca szerint áttekintik a korábbi döntéseket és a Hungarikum cím odaítélésének szempontjait is, mert a rendszer jelenlegi formáját nem tartják fenntarthatónak. A Hung 2026 pályázat korábban nyertesnek minősített résztvevőit arról értesítették, hogy a támogatások folyósítása további intézkedésig szünetel. A Hungarikumok listáján jelenleg 100 nemzeti érték szerepel.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint ma erősödött a jelentősebb devizákkal szemben, valamennyi vizsgált árfolyam csökkent. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a svájci frank 389, az euró 365, az angol font 427, amíg az amerikai dollár 316 forintot ér. A legnagyobb csökkenés egyébként a svájci franknál történt.
3: Megszerezte első érvényes gólját az Inter Miami felnőtt csapatában Pintér Dániel, sikeresen teljesítette vállalását, a debreceni Kis Simon. Újabb eljegyzés a Forma 1-ben, köszöntöm Önöket, sporthírein következnek, én Sipos Marianna vagyok. Megszerezte első érvényes gólját az Inter Miami felnőtt csapatában Pintér Dániel. A 19 éves magyar tehetség a mexikói klub León elleni ligák kupája mérkőzés 42. percében volt eredményes, megszerezve a vezetést a floridai együttesnek. Lionel Messi és társai azonban a második félidőben nem tudták megtartani az előnyt, így az Inter Miami 3-2-es vereséget szenvedett és búcsúzott a sorozattól. Sikeresen teljesítette vállalását a debreceni Kis Simon, aki a beteg gyerekek megsegítésére tekerte körbe a Balatont. A Vénkerti Általános Iskola tanulója két nap alatt több mint 209 kilométert teljesített kerékpárral, hogy az eladott kilométerek árával a kezelés alatt álló kis betegeket támogassa. Bár a kitűzött távolság megtételével a meghirdetett kilométerek mind gazdára találtak, a kezdeményezéshez még több mint két hétig lehet csatlakozni. A Forma 1-es nyári szünetben eljegyezte barátnőjét Carmen Montero Mundót, a Mercedes pilótája George Russell. A pár 2020 óta alkot egy párt, a lánykéréshez használt ékszer pedig szakértői becslések szerint akár a 900.000 eurót, azaz a 327 millió forintot is elérheti. A 8-10 karátos sárga gyémánttal díszít egy gyűrűvel a versenyző a magánéletében boldog időszakot él át, miközben a pályán a jövő heti hollandiai folytatás előtt próbálja utolérni csapattársát.
1: Pénteken napos, igazi nyári idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, csapadék nem lesz, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Yes! Úgyhogy jöhetnek innentől kezdve az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Hypatonnal és Norma J. Martinnal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: és ez volt tőle a Say My Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai estét, aki Petinek üzeném, hogy szeretném megköszönni, hogy minden nap mellettem vagy. Te vagy az én biztos pontom. Nagyon szeretlek. Aztán Zoli Évinek üzeni, hogy tudom, hogy mostanában nem voltam a legjobb formámban. Sajnálom, ha megbántottalak, remélem, meg tudsz nekem bocsájtani. Bence pedig a barátnőjének Dórinak üzeni, hogy boldog születésnapot szerelmem, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és én ott lehessek melletted még nagyon sok születésnapon. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ed Sheeran, ez pedig a Bad Habits, a két órás élő esti kívánság műsor.

Az Iron Mafia. És ez volt tőlük a bónuszjáték az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Kriszti üzenetével megyünk tovább, aki Tamásnak üzeni, hogy bocsánatot kérek a tegnapiért. Néha az ember olyat mond méregből, amit később nagyon megbán. Remélem, hamar kibékülünk. Aztán Laci az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Peti pedig Eszternek üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nem akarok kifogást keresni. Sajnálom, remélem, adsz még egy esélyt. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Damiano, David és Tyla. Ez pedig a Talk to Me, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Kelly Clarkson, és az volt a Catch My Breath az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, hiszen holnap továbbra is a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, ez ugye főleg reggel, illetve a délutáni órákban fontos, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. Itt az arra közlekedőket, valamint az ott lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett útszakaszon. Debrecen útjaira kanyarodunk, hogy jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Pesti utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint a Dorottya utcán is erősebb a forgalom, ez pedig már MSZ-től tudom. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Témi Palával. Ez lesz a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Intézményenként is láthatóvá válik, hogyan alakulnak a kórházi fertőzések. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány a Paksi atomerőműnél. Csak nem egy tucat juhot öltek meg farkasok a város szélén. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Napokon belül bárki számára elérhetőek lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai intézményi bontásban is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos közölte. Az új interaktív online felületen lehet majd követni többek között a műtéti sebfertőzések, a katéterhez köthető fertőzések és a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladások alakulását. A cél nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és a problémás tendenciák gyorsabb felismerése. A szakemberek szerint a kórházi fertőzések legalább 20-30%-a, egyes esetekben ennél is nagyobb része megelőzhető megfelelő infekciókontrollal. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány Pakson az alacsony dunai vízállás miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Az atomerőmű legtöbb turbináját a hőség és az apadó Duna miatt le kellett állítani, jelenleg csak 2 működik. A kormány ezért Paks és Dunaszent Benedek között fenékküszöb építését rendelt el, mintegy 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A munkálatok éjjel-nappal zajlanak, 100 katona bevonásával. A cél, hogy néhány héten belül megfelelő vészszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtéséhez, és visszaállhasson a teljes kapacitás. Emellett 2 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsőjezthetnek a Duna vízszintjének ideglenes emelésére. Több mint 12.750 tonna illegálisan lerakott hulladékot számoltak fel a magyar állami erdőkben 2020 óta. Az illetékes minisztérium adatai szerint 2026. júliusának végéig több mint 4.100 illegális lerakástól tisztították meg az erdészeti társaságokat, csak nem 637 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A tapasztalatok szerint sok helyen újra és újra megjelenik a szemét, ráadásul a nagyobb mennyiséget gyakran gépjárművel szállítják az erdőszélekre. Az erdészetek kamerákkal, sorompókkal, rendszeres ellenőrzéssel és hatósági együttműködéssel próbálják visszaszorítani az illegális hulladéklerakást. Újra tárgyalnák a munkáltatók a 2027-re tervezett minimálbér emelést a vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt. A 3 éves bérmegállapodás eredetileg 14%-os emelést irányoz elő jövőre, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége szerint azonban már egy számjegyű növekedés lehet reális. A szakszervezetek ezzel szemben további béremelést sürgetnek, szerintük még 14% sem lenne elegendő. Farkasok támadtak egy juhállományra Kazincbarcika külterületén, mindössze néhány száz méterre a város lakott részétől. A helyi sajtó információi szerint a támadás egy hétvégi házas területen történt, ahol többen életvitelszerűen is élnek. A ragadozók csak nem egy tucat juhot öltek meg, jelentős kárt okozva az állatok gazdájának. Az esetet kamera is rögzítette, rendőrségi eljárás azonban nem indult. A farkas Magyarországon egyébként fokozottan védett állat, ezért elejtése, befogása vagy zavarás csak szigorú természetvédelmi szabályok mellett lehetséges.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken napos, igazi nyári idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést. Csapadék nem lesz, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk Témin Palával. Ez már a Dracula.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Tudom, és ez volt tőle az On My Mind az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Mónika üzenetével nyitom a második óránkat, aki a férjének Gábornak üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk. Annyi mindenen mentünk keresztül együtt, és még mindig téged választanálak. Nagyon szeretlek. Fanny a szerelmének Márknak üzeni, hogy csak egy dolgot szeretnék mondani a rádión keresztül. Te vagy az, akivel az egész életem el tudnám képzelni. Nagyon szeretlek. Rika pedig Gergőnek üzeni, hogy ne haragudj rám, nem akartalak megbántani, és nagyon rossz érzés, hogy haragszol rám. Hiányzol, kérlek, bocsáss meg. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kamrad, ez pedig a Be Mine, a két órás élő esti kívánság műsorban.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Foni Fodera, és ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata is a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Kipróbálnád, milyen egy igazi virágkocsi tervező bőrébe bújni? Vagy csak megráznád a csípődet Debrecen szívében? A Dósa Nádor téren te magad is beszállhatsz a közösségi virágkocsi díszítésbe, miközben a Táncol a Város fellépői garantálják a fergeteges hangulatot. Alkossunk együtt a Virágkarnevál legpörgősebb helyszínén. Készülj fel az év legnagyobb és legvidámabb nyárzáró bulijára, mert Nyíregyházán augusztus 21-én eldördül a startpisztoly. Immár 25. alkalommal robban be a Vidor Fesztivál, ahol 9 napon át karneváli hangulat, ingyenes szabadtéri koncertek, Duma Színház, élő szobrok és éjszakai partik várnak rád. A színház rajongók is dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen olyan sztárok lépnek fel, mint Molnár Piroska vagy Túróci Szabolcs. Ne maradj le a nyár legpörgősebb hetéről! Gyere és zárd a szezont egy hatalmas mosollyal a Kossuth téren!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Zsófi üzeni a nagymamájának, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, köszönöm a sok szeretetet, ölelést és a finom süteményeket. Balázs Petrának üzeni, hogyha most hallgatod a rádiót, akkor tudnod kell, hogy nagyon szeretlek és hiányzol. Timi pedig Norbinak üzeni, hogy tudom, hogy néha túl makacs vagyok, de hidd el, nagyon fontos vagy nekem. Kérlek, béküljünk ki. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Jessie G. Ez pedig a Domino, a két órás élő esti kívánság műsor.

Camila Cabello. És ez volt tőle a nagy sikerű Havana az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Sanyi üzeni Erikának, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem akarom, hogy egy buta vita közénk álljon. Nagyon szeretlek. Melinda a férjének Attilának üzeni, hogy boldog születésnapot, ma minden kívánságot teljesüljön, kivéve az, hogy én ne egyek a tortádból. És van még egy üzenetünk a legvégére, ugyanis Eszter üzeni Bálintnak, hogy lehet, hogy még nem mondtam ki elégszer, de teljes szívemből szeretlek. Nagyon. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tóth Abigail, ez pedig a Rabmadár.

0: Shawn Mendes, és ez volt tőle a Treat You Better az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken sok napsütésben lesz részünk. Milyen meglepő. A reggeli órákban 9 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállam. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, ebből most a 2 órás élő esti kívánság műsorra ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szint mérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szint mérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
3: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt, nézi.
2: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feleslegbe,
3: micsoda?
2: De hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33. Tehát
3: igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van. Mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, meg még egy.
2: A gyerekkorom másik nagy élmény az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
3: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőben mászkál az otthonaikban.
2: Próbáld meg ezt Japánban. Ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor ugyanez. A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
3: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és a kereszteződésből balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
4: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vétel körzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auro. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Egyre több rossz műszaki állapotú autó kerül a magyar utakra. Jöhet a 120 ezres minimálnyugdíj, de sok katás kimaradhat belőle. A bíbor fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen nőtt a műszaki vizsgán megbukó személyautók száma Magyarországon. Még 2016-ban valamivel több mint 4200 autó vizsgája végződött sikertelenül, 2025-ben már több mint 7300 jármű bukott meg, ami közel 71%-os emelkedést jelent. A szakmai szervezet szerint egyre több olyan autó kerül vizsgállomásra, amely műszaki állapota miatt már közúti közlekedésre sem lenne alkalmas. Különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott a helyzet, miközben kevesebb ilyen jármű érkezik az országba, a honosítás során megbukó autók száma az elmúlt 10 évben az 5-szörösére nőtt. Egyre inkább visszaszorulhat a hazai málna a magyar piacokról. A KSH adatai szerint tavaly 26%-kal csökkent a termés, így mindössze 296 tonna málnát takarítottak be hazánkban. Míg az 1980-as években még mintegy 5000 hektáron termesztették, ma már csak 100-150 hektáron foglalkoznak málnával. A visszaesés hátterében a hőhullámok, az asszály, az öntözési nehézségek és a munkaerő hiány áll. Közben az import folyamatosan nő. A hazai málna termelői ára pedig egy év alatt 57%-kal emelkedett. 120 ezer forintra emelnék a jelenleg 28.500 forintos minimál nyugdíjat, a változás azonban egyenlőre csak bejelentés, törvény még nem született róla. A Bankmonitor elemzése szerint a jelenlegi szabályok alapján sok katás vállalkozóra nem vonatkozna automatikusan az új minimum. Ennek oka, hogy a katások ellátási alapja a minimálbérnél alacsonyabb, ezért a nyugdíj összegének kiszámításakor szolgálati idejük egy részét arányosítják. A részlet szabályok így döntően befolyásolhatják majd, kik részesülhetnek a tervezett emelésből. Megtévesztő fogyókúrás állítások miatt lépett közbe a Pest vármegyei főügyészség egy étrendkiegészítőt forgalmazó cégnél. A vállalkozás honlapján azt állították, hogy a termékkel 10 nap alatt akár 5-10 kg-os fogyás is elérhető, ráadásul egy belgyógyász ajánlására is hivatkoztak. A jogszabályok azonban tiltják, hogy étrendkiegészítők reklámja konkrét fogyási ütemet vagy mértéket ígérjen, illetve orvosi ajánlást használjon. Az ügyészség felszólítására a cég eltávolította a kifogásolt állításokat, így perindításra végül nem került sor. A bíbor fehér lett idén Magyarország tortája. A Magyar Cukrászipar Testület versenyében 6 sütemény jutott a döntőbe, közülük végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását választotta győztesnek a zsűri. A tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A bíbor fehér fő ízvilágát az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl adják, vagy a spiskótár, a tejfölös túrós mósz, valamint erdélyi gyümölcsös zselérétek került, amelyhez ribizli bort is felhasználtak. Magyarország tortáját hagyományosan majd augusztus 20-a környékétől lehet megkóstolni a kijelölt cukrászdákban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken napos, igazi nyári idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, csapadék nem lesz, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
0: Zenei összeállítást hallasz.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
2: This is David

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Jazz és az SL Lemez Kereskedés.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.